azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Nemzeti stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

Vagy elmúlt 6 óra, vagyis elstartolhatott a Vekker. A mai napon is, július 22-én. A szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró. Főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Nyaralásuk élménydús. Kösz, hogy itt vannak. Tényleg ezt kívánom. Vagyis jó reggelt.

0: Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.
1: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

A dal Midas királyról, ez volt az Army of Lovers. 9 perccel járunk 6 óra után. Szerda van, július 22-e. Magdolna nevű hallgatóink ünnepelnek, és amúgy a katolikusoknál a bűnbánok védőszentjének, Mária Magdolnának az ünnepe is egyben. Állítólag erre a napra is még zivatart várnak, de ekkor már, ha minden igaz, végére jár az esőzés. Hát azt majd mi külön lecsekkoljuk, tudományosabban egy picikét. De amúgy termésjóslás is kötődik a mai napra, ha esik, és azért már csepergéssel indult a Becker is, de hogyha esik, akkor a vetemény az bő lesz. Viszont a dió is a magyaró rosszul terem, úgyhogy... És ma esni fog a prognózis szerint, de ezt még lecsekkoljuk. Időközben összegyűjtöttem néhány képzeletbeli ilyen napindító, reggeli, motivációs idézetet. Ezek mind ilyen találmányok, nevezzük így annak, de lehet, hogy bíztatnak. Kicsit savanykáson, kicsit zölden, de minket bíztatnak. És itt jön az első, ami úgy szól, hogy a párna nem az ellenséged, de ma reggel legyőzted. Gratulálunk, mondta Mária Álomzúzó. Mi pedig Mária Magdolnával folytatjuk, illetve a dallal, amit Sandra énekel, és ez a címe. Mária Magdalena, Isten éltesse a Magdolnákat. 6 óra 10 perc van. Jó reggelt!

Minden egyes nap, every single day, Danny és Benassi Bros. Hát mondjuk a Becker szempontjából minden egyes hétköznap. Mert hogy szombaton, vasárnap piheni a hétközben, összegyűjtött fáradalmakat, maga a Becker is. Mi pedig a mai napon, szerdán, július 22-én időjárás jelentéssel, a prognózissal folytatjuk. Ugye azt korábban már mondtam, hogy a népi termésjóslás szerint, hogyha a mai napon esik, akkor vetemény bőven lesz, de a dió és a magyaró az bizony rosszul terem. Nos, esőre igenis számíthatunk, ez tulajdonképpen már benne volt a korábbi prognózisokban is, és nem sokat változott. A délutáni órákban 40% esély, viszont most, hogy reggel is esik valami, arra 65% esélyt adnak a meteorológusok. Hát mondjuk azért már néhány csepp jött is, még jöhet, ki kell nézzek, hogy nem én zuhog most éppen, és nem vettem észre. De igen, esőre bizony kell számítani a mai napon. Ez lehet, hogy kitart hónap reggelig, viszont utána lecsökken a csapadéknak a valószínűsége, és a nap folyamán hát 25%-nyi esély van, hogy esetleg ázzunk, de a délutáni órákban talán már nem lesz eső. A péntek, hát, az ilyen finom vegyes, napközben bármikor eshet, 30%-nyi esély van rá. A szombati nap az ugye az fontos, 15-25%, hogy jöjjön valami, legyen valami olyan dél körül, ami jó. Vasárnap csapadék nem várható, viszont jön majd a hétfő és a kedd, és az a jelenlegi jelentések szerint esősnek tűnnek. Tehát mondhatni így összegezve, hogy marad a változékony idő. Túl meleg nem lesz, például ma alig 19 Celsius fok jön össze, de szombatig is mind ilyen 20-21 Celsius fokos maximumokra számítsunk. Vasárnap az meleg lesz, 26 fokos, de utána megint visszaesik 23 fokra hétfőn és kedden, amikor visszatérnek az esőfelhők. Hát ilyen ez a július. Ilyen volt szinte egész végig, és ilyennek is marad. Valószínűleg, hogy így is zárul. Na hát ez van. It was him, énekel Samira. 6:20 van. Jó reggelt!

Hayden James és Foolproof, 6 óra után járunk, 29 perccel, szerda van, július 22-e. A nyár nem a legragyogóbb arcát mutatja felénk, és ezen a héten nem is lesz túl komoly változás, mi több a jövő hét első felében sem, a jelenlegi prognózis szerint. Hát akkor legalább augusztus majd adja meg azt, amit július, vagy amivel július tényleg fukarkodott, az igazi vérbeli strandidővel. Mert hát lubickolni azért lehet, de hát nem ez az igazi időjárás ahhoz. Nyilván lehetne itt vagánykodni, hogy hát úgyis mindenki máshol nyaral. Hát megnézem a Facebookot, senki nincs az országban, mindenki máshol lubickol. Hát akkor most mit számít, hogy milyen idő van itt nálunk? Úgyis nyomjuk a melót, gürcölünk keményen, hogy elmehessünk valahova, és tudjunk bécsködni a Facebookon. Igen, van benne valami. Nézem az ünnepelteket, úgyhogy nem véletlenül folytatjuk Despina Vandival, a görög énekesnő a mai napon 57 évet tölt, istenítesse őt is, hát nyilván mindazokat, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek. És folytatva a képzeletbeli reggeli motivációs idézetekkel, reggel van. A tested még nem tud róla, de a lelked már szalad, mondta Mirabella léleksétá. Come along now, énekel az ünnepeltünk, Despina Vandi.

Álmod meg a csodát, énekeltek a királytesók és Berecki Zoltán, és ha már a csodáknál tartunk, kötődik a mai névnapi ünnepeltjeinkhez, ugyanis Magdolna a Magdaléna név magyarosodott alakváltozata, héber eredetű, és jelentése mi más lehet, mint Magdala városából származó nő. A város a Genezareti tó partján feküdt, mai neve egyébként Tiberiás tó, a város pedig El Majjal, a mai Szíria területén. A könnyeit hullató Magdolna sok helyen a források védőszentje lett, a könnyelmi Magdolna pedig a fodrászok, fésűsök, kozmetikusok patronusa. Mivel az evangéliumi történet szerint Magdolnának hosszú haja volt, és azzal Krisztus lábát törölgette, emléknapján a kislányok hajából szokás volt levágni egy keveset, hogy szép hosszúra nőjön. Magdolna napja sokféle asszonyi dolog tiltónapnak számított, sem mosni, sem sütni nem volt ajánlatos, sőt egy külön hagyomány szerint messzelni sem, mert Magdolna képe megjelenik a falon. Az időjárásról azt tartották, hogy Mária Magdolna elpityeredik, de ritkán sír sokáig, azonban mindenképpen esnie kell az esőnek, mert így siratja bűneit. Hát úgy tűnik, hogy néhány napon át fogja majd siratni bűneit, többek közt a mai napon is. A Texas együttessel folytatjuk, nem véletlenül, egyik tagjuk, Mark One, skót rockzenész, ma ünnepi születésnapját, 73-ban született, akkor 53 éves. Isten éltesse, I don't want a lover, Texas. 6:40 perc van.

utcán. A nap nem kérdezi, hogy készen állsz-e, csak fel kell. Legyél te is ilyen pofátlanul motivált, mondta Frederik napcsillám. Vagy van egy másik ilyen motivációs idézet, hogy a reggel egy lehetőség, hogy újra elronts valamit. Tedd azt stílusosan legalább, mondta az Eno koffeinózis. És mivel esős napnak nézünk elébe, hát ez olyan ezüsteső, mint amilyenről az Omega is énekelt. 6:49 van. Jó reggelt!

The Weeknd és Sacrifice. 3,5 perc választ el 7 órától. A Solid Bass dalával zárjuk a Vekker első óráját. 7-kor jöhetnek a hírek, addig is hadd táncoljunk egy kicsit az angyalokkal. Vagy legalábbis egy angyallal. Dancing with an Angel. Ez a Solid Bass. Jó reggelt!

0: Érvénybe lépett a proszúmerek törvénye, csökkent a sertésállomány. Az ifi válogatottban szerepelt egy helyi kézilabdázó. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! 2 évtized alatt a felére csökkent Románia sertésállománya. A szarvasmarhák száma is jelentősen, csaknem 39%-kal esett vissza, jelenleg 1.813.000 egyedet tartanak nyilván. A szakemberek szerint elsősorban az alacsony tejfelvásárlási árak miatt fogyatkoztak a fejőstehenek. A sertésállomány drasztikus csökkenését főként az afrikai sertéspest is okozta. Kedvezőbb a helyzet a juh és kecske ágazatban, az állomány tavaly már csaknem kétszerese volt a 20 évvel korábbinak. Románia idén az Európai Unió legnagyobb juhús exportőrévé vált, ugyanakkor az Európai Bizottság a kiskérődző pest is megjelenése miatt a múlt hónapban az év végéig teljes exporttilalmat rendelt el. Megkezdődött Székelyvarságon az esőzések miatt megrongálódott megyei út javítása. A szakemberek az aszfaltburkolat helyreállításán dolgoznak, amelynek elsősorban a kopó rétege szenvedett károkat, de a javítások során megtisztítják a patakmedret és az útmenti sáncokat is. A megyei utat a ma egy hete lehullott a hegyről lezúduló nagy mennyiségű csapadék rongálta meg. Megjelent a hivatalos közlönyben a proszúmerek törvénye. Az Antal Lóránt által kezdeményezett jogszabály egy sor a termelőfogyasztók számára kedvező előírást tartalmaz. A jogszabály 400 kW-ra emeli annak a beépített teljesítménynek a határát, amelyre az áramtermelő fogyasztók mennyiségi kompenzációt kérhetnek. Ugyanakkor ez a törvény havi elszámolást vezet be az eddigi 24 hónap helyett, a fogyasztó a többletenergiát más fogyasztási pontokon is felhasználhatja. Azt is tartalmazza a törvény, hogy az áramtermelő meghatározott feltételek mellett a földgáz számlákat is kompenzálhatja a többletből, mindezt akkor, ha a proszúmernek ugyanaz a cég az áram és a gáz szolgáltatója. Felkészülési mérkőzéseken játszott az ifi válogatottban egy udvarhelyi kézilabdázó. Bodor Tas 10 napos edzőtáborban vett részt, majd 4 felkészülési mérkőzést játszott a román U18-as fiú kézilabda válogatottban, amely az augusztus elején kezdődő Európa-bajnokságra készül. Románia Bukarestben 2-szer is legyőzte Törökországot, majd Franciaországban 2 mérkőzésen a hazaiaktól szenvedett vereséget. 2 erdélyi jégkorongozót igazolt a Dunaújvárosi Acélbikák csapata. A Kézdivásárhelyi Danalizi Vilmos Gergő és a Csíkkarcfalvi Barabás Benyámin is a magyarországi klubhoz szerződött. A Dunaújvárosi Acélbikák vezetőedzőjének a lettországi Alexanders Belavskist nevezték ki. Az Erste Liga új idénye szeptember 18-án kezdődik 10 csapat részvételével. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás lesz térségünkben, a délelőtt folyamán már esőzések lehetnek, a szélgyárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Gordo és Reinan Zonneveld, Loco Loco. Ha ezt szépen szeretnék fordítani, akkor azt mondanák, hogy süsü, süsü. És nem a sárkány. 6 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Hát nem ez a legfényesebb, legnapfényesebb nyári nap, ami ránk köszöntött a mai napon. És bár nem lehetetlenség elképzelni, hogy nagyon-nagyon rövid időre a mai nap folyamán is kisüt a nap, inkább ilyen borongos, esősnek ígérkezik, és valószínűleg ilyen is lesz ez a mai napunk. De ha tényleg kisüt a nap, akkor ott van a lehetőség a szivárványra is. Bár, amint Paulina Coelho képzelbeli motivátor mondta, a szivárvány is csak egy eső által manipulált propaganda napfény. Véleményem szerint korán van még ehhez, hogy ilyen hülyeségekkel tömjük az agyunkat, de van a másik motivációs idézet Péter Spiritustól, aki azt mondta, az álmos szem mögött mindig ott a lehetőség szikrája. Dörzsöld meg! Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkesztés.

0: Szombathelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
5: Reklámot hallottak.

A születésnaposunk Despina Vandi 57 évet tölt a mai napon. 7 óra után járunk 19 perccel, ma vendégeket is fogadunk. 10 órakor érkezik László Zsolt, vagy ahogy mindenki ismeri, a Daimleres Csolek, és jön vele Butu Arnold Csaba, és egy jótékonysági akcióról, megmozdulásról beszélnek. Ez valamikor augusztus elején lesz. Motoros pokerán? Valami ilyesmi. Na, hogyha valakit érdekelnek a részletek, vagy egyáltalán tényleg a látássérülteknek szeretne valamilyen módon segíteni, akkor lesz erre lehetősége. Részletek majd 10 óra után, amikor itt lesznek a stúdióban. És ha már a vendégeknél tartunk, igaz, hogy csak ez a holnapi napra érvényes, de már most lehet rá készülni. Ugyanis holnap reggel 9 óra utánra várjuk városunk polgármesterét, Szakács Pál Istvánt, aki a szokás szerint felel a mi kérdéseinkre is, de amennyiben a hallgatóink részéről érkeznek ilyenek, akkor bizony azokat is megválaszolja. Úgyhogy lehet nyugodtan élezni a kérdéseket, vagy el tudom képzelni, hogy a késeket, a baltákat és a kaszákat, mert van egy bizonyos réteg, szerencsére nincsenek túl sokan, csak hangosak, akik ők egy ilyenre ezzel készülnek. És ugyanazt a lemezt nyomják, vagy már 2 évtizede kezd unalmas lenni. Részben ezt megértjük. Részben. Mert mondjuk van egy többség, ez már komoly többség itt Székelyföldön, aki egy név hallatán hülyét kap. Komolyan. Az feltételes reflex már indul be. Pavlov kutyájánál, ugye? Mindig akkor adott neki enni, akkor felgyújtott egy lámpát is, aztán egyszer nem adott neki enni, csak a lámpát gyújtotta fel, de a kutya már elkezdett nyálazódni. Hát ez Pavlovnak a törvénye. Hát így vagyunk mi egy névvel, amikor ugye elhangzik, akár Magyarország jelenlegi miniszterelnökének a neve Magyar Péteré, vagy a hangját meghalljuk, akkor nem az emberek mozdulnak meg erre elsőként, nem, a tárgyak. Ahogy itt a székelyeknél szokták mondani, kinyílt a picska a zsebemben, nyilván képletesen fogalmazva, de tényleg hülyét kapunk. Nagyon-nagyon-nagyon sokan. Mondanám, hogy tisztelet a kivételnek, de inkább nem mondom. Véleményem szerint lassacskán szervezhetnek már egy ilyen tévés vetélkedőt, amelyiknek az egyik versenyszámon verbális túlélő túra lenne. Magyarán, ki bírja tovább Magyar Péter kioktató beszédét és hangnemét hallgatni? Érdekes lenne. Szinte kínzás. Engem szeretni nehéz, énekel Wolf Kati, nem véletlenül.

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Affirmation énekelt a Savage Garden. Amúgy, ha nem tévedek, a Savage Garden házatáján is ma ünnep van. Igen, Daniel Jones, az együttes tagja, a mai napon 53 évet ünnepel. 7 óra 30 perc, vagyis fél 8 múlt néhány másodperccel jöhet a lapszemle. A Hargita Népe mai lapszámából 3 cikket emelünk ki. Nem tárgyaltak a magyar kormánnyal, ez a felcím. A cím pedig, ami egyébként a címoldalon is olvasható, mi lesz az erdélyi foci akadémiákkal? Önerőből nem tudja hosszabb távon fenntartani a labdarúgó akadémiát, a Sepsi OSK, nyilatkozta egy hazai sportportálnak Diószegi László. A háromszéki klubelnök szerint más erdélyi foci akadémiák sem számíthatnak a magyar kormány támogatására. Szondi Zoltán szerint a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia idei költségvetése módjával biztosított, ez így idézőjelben van téve, ő mondta, hogy módjával biztosított. Szondi olyanokat tud mondani, komolyan mondom, mint a más nyelven beszél. Mondjuk ott van például Rádói Robert Kálmán, Csíkszereda volt polgármestere, aki egyébként sajtósként is dolgozott a Csiki Klubnál. Ő legalább a maga nyers módján, de egyenesen kimondta, amit gondolt, és nem ríbuszokban beszélt, mint Szondi. Na, van ez így. Megbénult az ügyintézés. A kataszteri hivatal rendszerét ért kibertámadást követően bezártak az ügyfelek előtt a földhivatal kirendeltségei. Az, hogy elérhetetlenné vált az e-tér a kataszteri nyilvántartás, gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lehet ingatlanokat eladni és vásárolni, az öröklést harmadik személyekkel szemben is érvényesíthető módon bejegyezni, jelzőzáloggal terhelni egy ingatlant hitelfelvétel céljából. Szóval van baj elég. Lehetne mondani. Jegyautomatákat is kihelyeznek. Na, lássuk, a cím az felkeltette az érdeklődésemet. Ja, Csíkszereda. Na mindegy, ha már itt tartunk, újabb szakaszában lépett Csíkszereda intelligens közlekedés fejlesztési projektje. A parkoló szenzorok telepítése után megkezdődött a digitális buszmegállói totemek telepítése. Több helyszínen már elkészültek a betonalapok, a következő hetekben felújítják a digitális utastájékoztató kijelzőket. Okosodunk, okos városaink lesznek.

Remélem, hogy Csíkszeredában azért ezek az okos tuccok okosabbak lesznek, mint a mi jelzőlámpáink, okos idézőjelben, okos jelzőlámpáink, mert esküszöm, néha az az érzésem, és amúgy látok ezzel kapcsolatos megjegyzéseket is a Facebookon, hogy ezek a jelzőlámpáik esküszöm, mint hogy a tudást, az okosságot pult alatt szerezték volna, és nem elsajátították volna. Azt azért nem lehet mondani, hogy mi túl buták vagyunk hozzá. Az elején még ment, de most már más kifogást kell keresni. Négy esztrit könnyedén lepereg. 7:33 van. Jó reggelt!

No mercy, és kiss you all over, össze-vissza csókollak. 7 óra 41 perc van, hiányzik a napfény, de ilyen lesz az az egész nap, nem lesz túl sok részünk napsütésben. A nap az sütni fog, csak mi nem fogjuk látni a felhőktől, mert azokból van több, és láttam az imént is, hogy azért úgy szórja az áldás, hogy jusson mindenkinek, nem mintha nem lett volna elég ebből. A nyár félútján vagyunk, vagy félúton tartunk, és jobbat remélünk. KR featuring Capriccio, félútnál.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Black Mirror és Wiz Khalifa Cheers 7 perc választ el 8 órától. Folytatódik Tusványos. Egyébként a Hargita népe mai lapszámának 13. oldalán van egy nem teljes, inkább részleges programismertető, ahol pár mondatban beszámolnak mindarról, ami ma délután várható Tusnádfürdőn. Ismétlem, nem teljes a lista, kicsit itt részletesebb, de nem teljes, hogyha valaki abszolút a teljes programot szeretné böngészni, akkor a tusványos.ról honlapot tudom ajánlani, mert ott sátrakra bontva, külön-külön, ott már tényleg részletekbe bocsátkozva elmondják, hogy mire számíthatunk a mai napon az esőn kívül. 8-kor jönnek a hírek, addig is járjunk egyet a föld napos oldalán. Idegenvezető, a United együttes.

Wecker, a csillagos reggeli.

0: Érvénybe lépett a proszumerek törvénye, csökkent a sertésállomány. Az IFI válogatottban szerepelt egy helyi kézilabdázó. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! 2 évtized alatt a felére csökkent Románia sertésállománya. A szarvasmarhák száma is jelentősen, csaknem 39%-kal esett vissza, jelenleg 1.813.000 egyedet tartanak nyilván. A szakemberek szerint elsősorban az alacsony tejfelvásárlási árak miatt fogyatkoztak a fejőstehenek. A sertésállomány drasztikus csökkenését főként az afrikai sertéspest is okozta. Kedvezőbb a helyzet a juh és kecske ágazatban, az állomány tavaly már csaknem kétszerese volt a 20 évvel korábbinak. Románia idén az Európai Unió legnagyobb juhús exportőrévé vált, ugyanakkor az Európai Bizottság a kiskérődző pest is megjelenése miatt a múlt hónapban az év végéig teljes exporttilalmat rendelt el. Megkezdődött Székelyvarságon az esőzések miatt megrongálódott megyei út javítása. A szakemberek az aszfaltburkolat helyreállításán dolgoznak, amelynek elsősorban a kopó rétege szenvedett károkat, de a javítások során megtisztítják a patakmedret és az útmenti sáncokat is. A megyei utat a ma egy hete lehullott a hegyről lezúduló nagy mennyiségű csapadék rongálta meg. Megjelent a hivatalos közlönyben a proszumerek törvénye. Az Antal Lóránt által kezdeményezett jogszabály egy sor a termelőfogyasztók számára kedvező előírást tartalmaz. A jogszabály 400 kW-ra emeli annak a beépített teljesítménynek a határát, amelyre az áramtermelő fogyasztók mennyiségi kompenzációt kérhetnek. Ugyanakkor ez a törvény havi elszámolást vezet be az eddigi 24 hónap helyett, a fogyasztó a többletenergiát más fogyasztási pontokon is felhasználhatja. Azt is tartalmazza a törvény, hogy az áramtermelő meghatározott feltételek mellett a földgáz számlákat is kompenzálhatja a többletből, mindezt akkor, ha a proszumernek ugyanaz a cég az áram és a gáz szolgáltatója. Felkészülési mérkőzéseken játszott az IFI válogatottban egy udvarhelyi kézilabdázó. Bodor Tas 10 napos edzőtáborban vett részt, majd 4 felkészülési mérkőzést játszott a román U18-as fiúkézilabda válogatottban, amely az augusztus elején kezdődő Európa-bajnokságra készül. Románia Bukarestben 2-szer is legyőzte Törökországot, majd Franciaországban 2 mérkőzésen a hazaiaktól szenvedett verességet. 2 erdélyi jégkorongozót igazolt a Dunaújvárosi Acélbikák csapata. A Kézdivásárhelyi Danalizi Vilmos Gergő és a Csíkkarcfalvi Barabás Benyámin is a magyarországi klubhoz szerződött. A Dunaújvárosi Acélbikák vezetőedzőjének a lettországi Alexanders Belavskist nevezték ki. Az Erste Liga új idénye szeptember 18-án kezdődik 10 csapat részvételével. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás lesz térségünkben, a délelőtt folyamán már esőzések lehetnek, a széljárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Everything I needed is on the ground, énekelt Rose. Magyarul ez annyit jelent, hogy mindenre, amire szükségem van, az itt található a földön. Oké, jó, rendben, elfogadjuk ezt a meglátást is, csak akkor egyből adódik a kérdés, hogy ha tényleg minden itt van a földön, akkor miért vágyunk oda fel a levegőbe? Miért akarunk szállni, repülni? Jó kérdés. Mi a válasz rá? Nem tudom. Talán ebben a dalból kiderül, mert hogy a címe Veled elrepülnék. Válasz arra, hogy miért kívánkozik az ember a magasba? Kökény Attila, Rakoncai Viktor, 7 perccel 8 óra után. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartalmaz.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
3: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
2: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a HAM-on. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Will.i.am és Eva Simons, This is Love, 8 óra után járunk 20 perccel. Na akkor lassacskán készüljünk, mert hogy a franciák tették meg az első lépést, de várhatóan Európa, és főleg az Európai Unió többi tagállamai is valószínűleg követik. A kérdés csak az, hogy ki lesz a következő, illetve milyen gyorsasággal teszik meg ezt a fontos lépést a többi tagállamban is. Na de hogy miről van szó? Törvényben tiltotta meg tegnap a francia parlament a 15 év alatti fiataloknak a közösségi hálózatok használatát. A tinédzserek egészségének védelmét szolgáló intézkedés szeptemberben lép életbe elsőként Európában. Nyilván vannak bírálói is ennek a kezdeményezésnek, akik szerint a szabályozás ellenőrzése homályos és könnyen megkerülhető. Mert hogy? Miről van szó? A tegnap délutáni szenátusi szavazást követően este a nemzetgyűlés mondta ki a végső szót, ahol a képviselők 279 szavazattal 81 ellenében fogadták el a javaslatot, amely Emmanuel Macron elnök egyik régi ígérete és 2x5 éves mandátuma végének egyik legfőbb intézkedése. A törvény kimondja, hogy a platformoknak a felhasználók életkorát hatékonyan ellenőrző rendszereket kell bevezetniük, ami heves vitát váltott ki. Franciaország utat mutat, Európában gyermekeink, tinédzsereink védelmében folytatjuk, üdvözölte Emmanuel Macron közösségi oldalán a parlamenti szavazást. A tiltás szeptember 1-én lép életbe az új felhasználók számára, és 2027. január 1-ig hatékony életkor ellenőrzést vezet be minden felhasználó számára. Ezzel van picit a probléma. Ugye egy picit visszatérve az időben, az Európai Bizottság áprilisban már bemutatott egy európai életkor ellenőrző alkalmazás, de magáncégek által kidolgozott megoldások is léteznek. Az ellenzék részéről Arthur Delaporte szocialista képviselő ugyanakkor azt mondta, hogy nagy a homály az életkor ellenőrzési mechanizmusokkal kapcsolatosan egy olyan szöveget illetően, amely sietve lép életbe és könnyen megkerülhető, közölte. A szocialista frakció ezért várhatóan az alkotmánytanácshoz fordul, miután az érintett hálózatokat nem jelölték meg pontosan. A törvényjavaslat persze tesz néhány kivételt is a tilalom alól, például az online enciklopédiák vagy az oktatási célú digitális projektek számára. Ugyanakkor a YouTube-nak és a WhatsApp-nak, amelyeket széles körben használnak a fiatalok, életkor ellenőrzést kell bevezetniük a közösségi hálózatokhoz hasonló részeikre, megosztási csatornák, hozzászólások. De a videók egyszerű megtekintése vagy a személyes üzenetek küldése nem tartozik a tilalom alá. Az biztos, hogy a szöveg parlamenti vitája több hónapig tartott, a képviselők elsősorban a pontos megfogalmazásra összpontosítottak, mindenek előtt azért, hogy a szöveg megfeleljen az európai jognak, mert különben nem lehet alkalmazni. Az biztos, hogy az Európai Bizottság 7 héttel ezelőtt véleményezéssel segítette a francia képviselők munkáját, akik végül a brüsszeli ajánlásokat követő szövegben állapodtak meg. Az Európai Bizottság a múlt héten azt is bejelentette, hogy szeretné bevezetni a kiskorúak fokozatos és lépcsőzetes hozzáférését a közösségi médiához. Egy szakértői bizottság a 13 év alattiakra tilalmat javasolt, de az EU tagállamai szabadon bevezethetnek későbbi tilalmakat is. Na, szóval a franciák megtették az első lépést. A kérdés az, hogy hogyan tudják a rendszert úgy megalkotni, hogy ne legyenek kiskapuk, mert tudjuk, kiskapuk mindig vannak. A Romániában is beszéljünk erről. Na, de mindenképpen az első lépés megvolt, és valószínűleg, hogy újabb lépések követik más tagállamok részéről is. Tehát csak idő kérdése, hogy a 15 év, vagy 14 év, vagy 16 év, nem tudom pontosan melyik tagország hogy dönti el, de az eme életkor alattiakat megpróbálják mindenképpen kizárni a közösségi médiából. Lesz ebből vita? De így összességében, ha azt mondják, annyira káros a közösségi média, akárcsak, mit tudom én, dohány, alkohol, drog, stb., hát akkor limitálni kell. Valószínűleg.

Két Ryan, Descension T, 8:31 perc van. Nagy nap a szerdai nap. Kiderül, hol tanulnak tovább a nyolcadikosok. Ugyanis a mai napon tartják az idei képességfelmérő vizsgát, letett nyolcadikos diákok számítógépes elosztását. A tanulók az elért átlaguk és kitöltött opcióik alapján tudhatják meg ősztől, melyik középiskolában folytatják tanulmányaikat. Az Oktatási Minisztérium, ha csak meg nem hekkelik, akkor a mai napon teszi közzé a számítógépes elosztás végleges eredményeit. Az eljárás a vizsga átlagok és a jelentkezési lapon megjelölt sorrend alapján történik, a korábban már nyilvánosságra hozott országos rangsor figyelembevételével. Mi a teendő az elosztás után? A sikeresen beütött diákok július 23 és 28 között kell benyújtsák a beiratkozási dossziét abban az oktatási intézményben, ahová felvételt nyertek. A második szakasz, július 31, ugye a második szakaszban megmaradt szabad helyek közzététele, aztán augusztus 10 és 12-e között a jelentkezések benyújtása, majd augusztus 17 és 18 között a középiskolai elosztás a megyei felvételi bizottságok szintjén. Amúgy az idei képességfelmérő vizsgára 148.268 jelölt jelentkezett, közülük 143.251-en vettek részt az összes próbán, ami 96,6%-os részvételi arányt jelent. Lesznek óvások, stb. De hát le kellene bonyolódnia. Hova kerülnek a diákok? Hát, hogyha az általános iskolák szempontjából nézzük, akkor egy dal címével tudom elmondani. New Level Empire, Szerteszít.

soron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális.

Megcsináljuk, megoldjuk. Work this out, Lee Ryan és Francesco Monte dalát hallhattuk. 10 perc választ el 9 órától. Röpül az idő, ki tudja, hol áll meg. Zárjuk lassacskán a Becker harmadik óráját is. 9 órakor pedig jöhetnek a hírek. Amúgy 10 után pedig jöhetnek a vendégek is. Ha valakit érdekelnek a rövid részletek, nem túl kimerítőek, lecsekkolhatja a rádió Facebook oldalán. Ott lesz egyébként az élő közvetítés is. Képpel. Mozgó élőképpel.

0: Érvénybe lépett a proszumerek törvénye, csökkent a sertésállomány. Az IFI válogatottban szerepelt egy helyi kézilabdázó. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! 2 évtized alatt a felére csökkent Románia sertésállománya. A szarvasmarhák száma is jelentősen, csaknem 39%-kal esett vissza, jelenleg 1.813.000 egyedet tartanak nyilván. A szakemberek szerint elsősorban az alacsony tejfelvásárlási árak miatt fogyatkoztak a fejős tehenek. A sertésállomány drasztikus csökkenését főként az afrikai sertéspest is okozta. Kedvezőbb a helyzet a juh és kecske ágazatban, az állomány tavaly már csaknem kétszerese volt a 20 évvel korábbinak. Románia idén az Európai Unió legnagyobb juhús exportőrévé vált, ugyanakkor az Európai Bizottság a kiskérődző pest is megjelenése miatt a múlt hónapban az év végéig teljes exporttilalmat rendelt el. Megkezdődött Székelyvarságon az esőzések miatt megrongálódott megyei út javítása. A szakemberek az aszfalt burkolat helyreállításán dolgoznak, amelynek elsősorban a kopó rétege szenvedett károkat, de a javítások során megtisztítják a patakmedret és az útmenti sáncokat is. A megyei utat a ma egy hete lehullott a hegyről lezúduló nagy mennyiségű csapadék rongálta meg. Megjelent a hivatalos közlönyben a proszumerek törvénye. Az Antal Lóránt által kezdeményezett jogszabály egy sor a termelőfogyasztók számára kedvező előírást tartalmaz. A jogszabály 400 kW-ra emeli annak a beépített teljesítménynek a határát, amelyre az áramtermelő fogyasztók mennyiségi kompenzációt kérhetnek. Ugyanakkor ez a törvény havi elszámolást vezet be az eddigi 24 hónap helyett, a fogyasztó a többletenergiát más fogyasztási pontokon is felhasználhatja. Azt is tartalmazza a törvény, hogy az áramtermelő meghatározott feltételek mellett a földgáz számlákat is kompenzálhatja a többletből, mindezt akkor, ha a proszumernek ugyanaz a cég az áram és a gáz szolgáltatója. Felkészülési mérkőzéseken játszott az IFI válogatottban egy udvarhelyi kézilabdázó. Bodor Tas 10 napos edzőtáborban vett részt, majd 4 felkészülési mérkőzést játszott a román U18-as fiúkézilabda válogatottban, amely az augusztus elején kezdődő Európa-bajnokságra készül. Románia Bukarestben 2-szer is legyőzte Törökországot, majd Franciaországban 2 mérkőzésen a hazaiaktól szenvedett vereséget. 2 erdélyi jégkorongozót igazolt a dunaújvárosi acélbikák csapata. A kézdivásárhelyi Danalizi Vilmos Gergő és a csíkkarcfalvi Barabás Benjámin is a magyarországi klubhoz szerződött. A dunaújvárosi acélbikák vezetőedzőjének a lettországi Alexanders Belavskist nevezték ki. Az Erste Liga új idénye szeptember 18-án kezdődik 10 csapat részvételével. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás lesz térségünkben, a délelőtt folyamán már esőzések lehetnek, a szélgyárás gyenge lesz, a hőmérsékleti értékek reggel 15 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Stromae és Papa Ute. És ami érdekesek a dallal kapcsolatban, hogy ez a TikTok verziója. Mert hogy manapság már nem kell lemezkiadó, nem kell lemezszég, nem kell forgalmazó, elég a közösségi portál, és akár ott is kivívhatja a sikerességét bármelyik zenei előadó. Bár ugye, hogyha tényleg összejön az, amit a franciák tegnap megléptek, vagyis 15 éven alul tiltani fogják, hát többek közt a YouTube-ot is, de valószínűleg a TikTokot is, meg a többi közösségi portált, hogy ebből a szempontból azért a zenei népszerűség már nem lesz annyira. Tudjuk jól, a tinik azok, akik ugye általában hozzák az új hullámokat, menjünk vissza az időben, rock and roll, Beatles, rock, meg stb. Vajon kihatással lesz ez a zenei piacra is? Jó kérdés.

0: lemezszerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinil padlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
3: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
2: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Jason Derulo és Stupid Love, 9 óra múlt 21 perccel. Hát ez nem tűnik jó hírnek, és félek attól, talán nem ok nélkül, hogy ez kihat majd a hazai benzin árra, üzemanyag árakra, amelyek amúgy sem alacsonyak, tudjuk jól az okot, ugye Hormuzi, Szoros, stb. De ez még rátesz egy lapáttal. Nem is olyan rég. Ma 9 óra 7 perckor jelent meg a Maszolona cikk, miszerint leállítja a tengeri olajszállítást Románia legnagyobb beszállítója. Leállítja a fekete tengeren áttörténő olajszállítást Kazahsztán, adta hírul az ekonomika.net. A közép-ázsiai ország illetékesei azt követően hozták meg a döntést, hogy az utóbbi időben több olajszállító hajót is támadás ért. A támadásokat minden bizonnyal Ukrajna hajtotta végre, bár Kijev nem vállalta őket. Na-na, ez komoly? Hát Ukrajna támadja a kazak szállítóhajókat? Mindenesetre a kazak olajat szállító tankerek mostanáig az oroszországi Novorossiisk kikötőjéből indultak. Van erre magyarázat is. Kazahsztán az Európai Unió második legnagyobb és Románia első számú beszállítója. A kazak tulajdonban lévő Petromídia kizárólag az OMV Petrom finomítója, a Petrobras pedig részben kazahsztáni kőolajat dolgoz fel. A közép-ázsiai ország idén mintegy 76 millió tonna kőolajat exportált, ebből 55,8 millió tonna uniós tagországokba került. Az EU legnagyobb beszállítója egyébként az Egyesült Államok. A kazak kőolaj egy 1500 kilométeres vezetéken keresztül jut el Novorossiisk kikötőjéig, tehát ez nem orosz olaj, még akkor is, hogyha egy orosz kikötőből jön. Ukrajna amúgy rendszeresen támadja Oroszország olajipari infrastruktúráját, az orosz árnyékflottát, azonban a kazak kőolajra nem vonatkoznak a nemzetközi szankciók. A fekete-tengeri szállítások felfüggesztése a legrosszabb pillanatban jön, amikor az iráni-amerikai háború miatt lényegében leállt a hajóforgalom a Hormuzi Szoroson keresztül. De nem fér a fejembe itt, ami a cikkben áll, a második mondatban, hogy a támadásokat minden bizonnyal Ukrajna hajtotta végre, és mi a legrosszabb az egészben? Hogy igen, el tudjuk képzelni, hogy az ukránok erre is képesek, nem véletlenül nem mindenki szereti őket.

It Love. Közben nézem, mint Danny Glover, amerikai filmszínész, született ezen a napon. Aldi Meola, olasz származású amerikai jazz és jazzrock gitáros. William Dafoe, amerikai színész. Pat Badger, amerikai basszusgitáros, az Extreme együttes tagja. Ő a mai napon 59 évet ünnepel, Extreme együttes. Lehet, hogy mond valamit ez az együttes név, lehet, hogy nem. Nyilván ők rockzenében utaztak, de azt mondták, hogy azért tudunk írni olyan dalt, amellyel meg tudjuk hódítani a slágerlistákat, mert nem lesz annyira rockos, és ki is adtak, hát közel 40 évvel ezelőtt egy olyan dalt, amit azóta többen is feldolgoztak, ez az eredeti verzió, és ebből tényleg sláger lett. More Than Words, amikor bármi, egy cselekedet, egy gesztus többet ér, mint akárhány szó. Extreme.

Hát akkor vágjunk bele, let's get it started, énekelte a Black Eyed Peas, 9:43 perc, 10-kor jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig vendégeket várunk. A téma pedig, hogy a meghívóban legalábbis így szól, Székelyföldön egyedülálló jótékonysági poker run lesz. A Daimler MC meghív minden motoros, kétkeréken élő testvért és jószívű támogatót egy olyan rendezvényre, amilyen még nem volt a vidéken. Ez nem csak egy egyszerű gurulás, hanem Székelyföld egyetlen hagyományteremtő motoros jótékonysági poker futama, ugyanis az összegyűlt adományokat az Erdélyi Magyar Látássérültekért Alapítvány részére ajánlják fel, akik egy új iskolát építenek vak és gyengén látó gyermekek számára. Ez a fő téma, erről fogunk majd beszélni meghívottjainkkal.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
4: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Továbbra is bejárnak a medvék a városba, megtiltják a közösségi oldalak használatát, győzött a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A parlament nagy többséggel fogadta el az Emmanuel Macron államfő által is támogatott jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen korlátozást Európában. Az intézkedés célja a gyermekek és tinédzserek mentális egészségének védelme. A törvény nem a családokat bünteti, hanem a közösségi platformokat kötelezi arra, hogy megbízható életkor ellenőrzési rendszereket vezessenek be. Petíciót indított a Declic civil szervezet annak érdekében, hogy a Hidroelektrika a meglévő romániai vízi erőművek korszerűsítésére fordítsa beruházási forrásait az új vagy befejezetlen projektek helyett. A szervezet szerint a 187 működő vízerőmű felújítása olcsóbb, hatékonyabb és környezetkímélőbb megoldás lenne. A kezdeményezést a július 30-ai közgyűlés előtt indították, ahol a vállalat a következő 4 év fejlesztési stratégiájáról dönt. A Declic úgy véli, hogy a korszerűsítéssel akár 7%-kal is nőhetne a vízenergia termelés, ami hosszabb távon a villamosenergia árának csökkenését is elősegítheti. Továbbra is rendszeresen bejárnak a medvék Székelyudvarhely lakott területeire, legutóbb a Széldombon és Kadicsfalván jelentek meg a gyümölcsfák közelében. A Széldombon néhány napja több utcán is átrohant egy medve, a városvezetés a napokban egyeztet a szakemberekkel a medvehelyzet kezeléséről. A megelőzés érdekében megtisztítják azokat a közterületeket, ahol a sűrű növényzet búvóhelyet biztosít a nagyvadaknak, ugyanakkor több elhanyagolt magánterület is vonzza a medvéket. A hatóságok arra kérik a lakókat, hogy minden medveészlelést jelentsenek, hiszen a nagyvadak több városrészben is rendszeresen felbukkannak. Nikos Ordán államfő kihirdette a sportrendezvényekre vonatkozó törvénymódosítást, amely új szabályokat vezet be a romániai stadionokban. A legfontosabb változás, hogy ismét lehet sört árusítani és fogyasztani a lelátókon, de csak legfeljebb 5,5%-os alkoholtartalmú italokat, papír vagy műanyag pohárban. A szervezőknek a felelős alkoholfogyasztásra is fel kell hívniuk a nézők figyelmét. A módosítás emellett lehetővé teszi a pirotechnikai bemutatók szervezését kizárólag engedéllyel rendelkező szakcégek közreműködésével. A szurkolók számára azonban továbbra is tilos fáklyát vagy más pirotechnikai eszközt bevinni és használni a stadionokban. Idegenben győzött a magyar bajnok Győri Eto FC a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. A magyar csapat tegnap este a luxemburgi Atert Bissen vendége volt, a győriek kategórikus 6-2-es győzelmükkel gyakorlatilag eldöntötték a továbbjutás kérdését. A visszavágót jövő héten játsszák. A román bajnok Craiova Universitatea a bajnokok ligájának selejtezőjében a második fordulóban ma este 8:30-kor a bolgár Levski Sofia vendégeként lép pályára. Ma borús, esős, szeles napunk lesz, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, és kisebb-nagyobb megszakításokkal esők várhatók. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Trans, mert utazni mindig érdemes.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Ilyen sem volt még, tudnám kezdeni a mai beszélgetést, de hogy konkrétan miről van szó. Hát jótékonysági poker runról, így nevezik ezt a amúgy jótékonysági rendezvényt, amelynek egy célja van, az Erdélyi Magyar Látássérültekért Alapítvány megsegítése, a szervező pedig a Daimler MC, úgyhogy nem véletlenül van a stúdióban a két vendég. Ha valaki Facebookon követ minket, akkor balról jobbra, Butó Arnold Csaba, az alapítvány elnöke, mellette pedig László Zsolt Csolek, a szervező Daimler MC elnöke, motoros klub elnöke, hogyha úgy tetszik. Köszöntöm az urakat, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, ha belegondolok, mindkét meghívottamat két keréknek köszönhetően ismertem meg. Csaba még annak idején, amikor tandem kerékpározott, tehát azt lábbal hajtották. Csolek esetében pedig hát két kerék ugyancsak, de az
1: motorizálva
0: lóerőkkel kapcsolatosan. Hát most mondjuk kerékpározásról annyira nem, de motorkerékpározásról lesz szó, és egy nemes cél szerepel ugye a lista élén, megsegíteni a gyengénlátókat, a látássérülteket. Bocsánat, Csaba, kezdjük Csolekkel, mert a jótékonykodás, azt tudjuk nagyon jól, úgy általában a motorosok részéről nem idegen, sőt, mondhatni valami rendszeres, ezúttal sincs másképp.
1: Igen, tehát ugye a motoros embereknek, a motoros közösségnek van egy összetartó ereje, még ráadásul mellényt is hordunk, és a mellényt hordó embereknek megint van egy összetartó ereje, és ugye 36 éve nagyon sok rendezvényen vagyunk túl, ebben nagyon sok jótékonykodás is volt az elmúlt években. Az igazság az, hogy inkább áruházakat céloztunk meg, de volt nekünk karácsonyi adománygyűjtés öregek otthonának, meg ilyesmik is, és a találkozót, mivel hogy egy olyan világot élünk, a találkozókat, azokat az idénről kihagytuk, a találkozónkat azt nem...
0: Az éves bulit, ugye?
1: Az éves bulit azt kihagytuk, igen, és arra gondoltunk, hogy ugyanezen a dátumon, vagy augusztus elején volt mindig nekünk 36 éven keresztül a motoros találkozónk, aminek a jellege ugyancsak közönség összetartó jellege volt, csak ez bulival volt egybekötve. Ott is voltak jótékonykodások, tehát gyűjtöttünk ott már mozgássérülteknek, inkább motorbalesetet szenvedő embereket céloztunk meg akkoriába, mivel ott is bajok vannak, mikor történik egy baleset, akkor ugye nagy bajok vannak anyagilag, és az idén úgy döntöttünk már az év elején, hogy valami egyebet kéne kipróbáljunk, és ezért találtuk ki azt a történetet, hogy segítsünk akkor valakin, kössük egybe a motorozást, kössük egybe a bulit, és ennek legyen egy olyan célja is, hogy segítsünk is valakiknek. És akkor tudomásunkra jutott ez az épülőiskola a nem látóknak, meg a gyengénlátóknak. Beszélgettünk többet az ott lévő Csabával, meg az ott dolgozó emberekkel, hogy miről van szó, és úgy döntöttük, hogy miért ne tegyük azt meg, hogy augusztus 1-én motorozzunk együtt, és gyűjtsünk egy adományt. Tehát a Poker Run elnevezése az ugye az Egyesült Államokból ered, mint sok minden a motoros berkekbe, ugyancsak a mellény is, meg ez is, az általában jótékonykodástól szólt mindig, ezt az autósok is vették át, meg biciklisek is csinálják ezt a világba. Az ketté választanám a dolgot, tehát a Poker Run-nak az adománygyűjtés, ez nem nagyon van köze, tehát a Poker Run az arról szól, hogy az adománygyűjtés az online formában már működik, a helyszínen is lehet fizetni, ugye lesz 5 megállónk, ugye elindulunk az Egyesület helyszínéről, a parkolóból, a keresztúron a Sackler Riders baráttársaságnál, a klubházukban lesz az első, a második megálló, utána Bözödi tó mellett fogunk megállni, ott lesz egy harmadik, majd Szováta Riders ugyancsak baráttársaság klubházában lesz a negyedik megálló, ötödik meg az érkezésnél, de azért mondom, ezek a laphúzások meg a nyerőkész nyer, az... annak nem nagyon van köze az adománygyűjtéshez. Egyszerű a
0: történet. Ez egy külön rendezvény.
1: Egy külön rendezvény, igen, tehát kettőt külön kell választani. A nyertes kéz, amit klubházba fogunk átadni, mert ez ugye a nap végén lesz egy a klubházunkban egy Reméljük, nagyon kellemes buli, és ottan egy 2500 lejes vásárlási utalványt a Nordic által felállított, azt fogunk kisorsolni a nyerőkéznek, de még egyszer mondom, az adományhoz nincsen köze, tehát az adomány az működni fog, a 100%-osan befolyt pénzösszeget, azt mind a nem látók egyesületének fogjuk ajánlani.
0: De amúgy a regisztrációs díjat is, amin indulni
1: persze,
0: lehet.
1: Persze. A regisztráció szükséges, ugye, mert egy az, hogy minél, tehát nekünk az volt a célunk, hogy minél nagyobb lehetőséget adjunk, minél több lehetőséget adjunk az embereknek, hogy tudjanak segíteni. Az, aki nem motorozik, az, aki nem érdekli a motor, az, aki pontosan teljesen mindegy, hogy mi motorozunk, vagy mi motorozunk, azoknak is meg szerettük volna adni a lehetőséget, hogy tudjanak segíteni ezen a dolgon, mivel, hogy én szerintem, meg a klub szerintem nagyon-nagyon szép dolog, ami itten udvarhelyen induló félbe van, és egyértelműen hatalmas anyagi segítségre van szüksége az alapítvány, amit meghallottunk. Na, valószínűleg ennek a töredékét tudjuk mi biztosítani, meg utána arra is gondoltunk, hogy ebből azért teremtünk hagyományt, mivel hogy mi úgy képzeljük, legalábbis gondolom, hogy igazán van, hogy ha meg is lesz az iskola, akkor utána azt fenn kell tartani, és költségekkel jár, és szerintem nem is kis költség jár egy iskola működtetése, és akkor minden évben ezt mi meg tudjuk tenni, mivel hogy mi amúgy is motorozunk, meg amúgy is felvonulunk ezért, azért, amazért, akkor most minden évben ezt mi ezt könnyedén meg tudjuk tenni, és az emberekbe fog alakulni egy ilyen történet, hogy akkor minden augusztus elején a Dalmerencre által szervezve meg fogjuk tenni ezt a történetet, és addig, ameddig bírja a kezünk, meg mennek a motorok, addig mi ezt meg fogjuk tenni. És ezt fönnébb is fogjuk vinni, tehát 130 kilométerről beszélgetünk ez a túra. Elég különös logisztikát igényel, mert 130 kilométert reméljük nagyon sok motorra, elég nehéz azért kordába tartani, de a Facebook oldalon leírtuk, hogy mi szükségeltetik ahhoz, hogy ez balesetmentes legyen, meg szép legyen, meg jó legyen, meg biztonságos, meg
0: ilyen kerek legyen.
1: Igen, de volt, mentünk mi nagyon sok motorral, mondjuk ekkora kilométert nem, de jövőben viszont azért meg fogunk célozni egy nagyobb-nagyobb túrát.
0: Ez legalábbis a cél.
1: Hát nem, egészen Szatmár igen szeretnénk menni, mivel ott is van egy klubházunk, és akkor az a cél, hogy az országban meglévő mostani klubházunk, ami Székelyudvarra, Gyergyószentmiklós, Marosvásárra és Szatmárnémeti, azokat fogjuk megcélozni, ez persze egy jó oda-vissza egy 1000 kilométeres túrára beszélgetünk, de ezt el lehet tolni két napra, el lehet tolni hétvégére, tehát azért mondom, hogy most ez egy ilyen kezdeti dolog, és meglássuk, hogy ez a 130 kilométerre, hogy tudunk mi helytállni, mi motorosok az egész logisztikával, de attól a cél teljesen egyszerű, minél több adományt szeretnénk gyűjteni az épülő nem látok iskolájának, és utána meg egyértelműen, hogy olyan fajta emberek vagyunk, hogy szeretjük ezt nagy örömmel megünnepelni, való azt a klubházba, akkor egy külön rendezvényel fogjuk bezárni a napot.
0: Hát akkor várhatok majd a Millia az olasz túraverseny motoros kiadásban. 1000 mérföld nem kevés. Csaba, hogyan reagáltál, amikor ezt meghallottad? Amikor szembesültél, hogy né, itt jönnek a motorosok, akarnak valamit a javunkra.
2: Hát mi úgy vagyunk, hogy az alapítvány működése az a magyar kormány működését a magyar kormány, illetve a Comunitas alapítvány biztosítja, és hát az iskola az meg konkrétan most tervezési fázisban, a tervezési fázis végén, engedélyeztetési fázis, ha úgy tetszik, és nyilván itt meg kell említenem, hogy Magyarország kormányának a támogatásával valósul meg a tervezés, hogy a kivitelezés az elkezdődik egyáltalán, az még kérdéses. Hogy hogyan viszonyultam, hát itt az elmúlt 8 év alatt, ugye 2018 óta dolgozunk ezen a projekten, és az elmúlt 8 év alatt azért sok mélypont volt az alapítvány, illetve az én életemben is, és mindig az adott erőt nekem, amikor kis emberek, egyszerű emberek, sportolók, motorosok, bárki
0: segíteni próbál, igyekezett.
2: És tényleg az, tehát ebből már rég rájöttünk, hogy közadakozásból, kis támogatásból nem lehet ezt a projektet megvalósítani, de mindenféleképpen erőt ad, és és arra sarka, hogy nem szabad feladni, menni kell és csinálni addig, ameddig megvalósul.
0: Hol áll most az iskola? Ugye említetted engedélyeztetési fázis, de nyilván van egy terv, egy elképzelés, ha rajtatok múlva már zajlana az oktatás, gondolom. Valószínűleg, hogy több újratervezést is igényelt a projektnek a kivitele. Most nem akarok belemenni, hogy kormányváltás Magyarországon, de minden bizonnyal ez is kihat. Hol tart most az iskola ügye?
2: Ugye itt a 2022-ben kaptuk meg a területet, sikerült megvásárolni a területet, illetve a rajta levő épületeket, és hát kezdtük azzal, hogy egy meglévő épületet próbáltunk átalakítani, nem működött, tehát ugye itt ez egy rendkívül összetett és bonyolult és speciális helyzet, és ez nem egy hétköznapi épületet kell átalakítani, mert egyáltalán nem is lehet.
0: A szükséges igényeknek megfelelően.
2: Igen, és főleg, hogy tehát ha most elmondom azt, hogy a tervezés az a tavaly decemberben kezdődött el, és júni 30-ára meg kellett volna legyen az építkezési engedélyünk, de hát itt az utolsó engedélyező hatóság, a katasztrófavédelmi hatóság konkrétan, az ISZU, az bár folyamatosan egyeztetések folytak, és a tervezés az ők a tanácsaik alapján készültek a tervek, de az aláírás mégsem történt meg, és most a konkrétan az így Bukarestben van a belügyminisztériumnál, hogy nyilatkozzanak. Itt ugye itt tényleg speciális helyzet, és látássérültek, és egyszerűen nem értik, nem tudják beleélni magukat a helyzetbe, és emiatt szigorúan veszik a minden betűt, vagy a szabályzat minden betűjét. Nem mellékesen azért ugye itt az idei év januárjától életbe lépett egy új 700 oldalas tűzvédelmi szabályzat, amit az ISZU képviselője a mi ügyünk kapcsán kellett elolvasson először. Tehát itt tényleg...
0: Mondjuk ez valahol érthető, itt láttunk tűzeseteket szórakozó helyeken, kórházakban, de valahol érthető a szigorítás, nem olvastam minden betűjét, hogy nevesek rajta, vagy mondjam, hogy igen. Remény
2: hol meg utoljára. Tehát, hogyha ha azt veszem, hogy 2018-ban egy kósza gondolat, egy álom, egy kósza gondolat alapján megszületett egy álom, akkor, és nulla kasszával, akkor
0: ahhoz képest
2: nyilván nagyot haladtunk előre, és én nem hiszem, hogy ez nem valósulna meg. Időkérdése.
0: Mennyit tudnak az emberek? Nem csak Székelyudvarhelyre gondolok, mert az iskola nem csak az udvarhelyeket, sőt gondolom, hogy Erdély szinten gondolkodik, mert hogy ilyen iskola még nincs magyar nyelvű oktatással, biztosan nem tudom, román nyelvűvel van-e. Mennyit tudnak az emberek erről?
2: Tehát hét,
0: mennyire szükséges ezt népszerűsíteni?
2: Most ugye az elmúlt 8 év alatt veled is, de hát az összes erdélyi médiával jó kapcsolatokat ápoltunk, és időszakosan kampányokat folytattunk. Kell népszerűsíteni, viszont én legnagyobb hazadékának azt látom, hogy jöttek Szatmár megyéből, Bihar megyéből, Arad megyéből is jelentek, Fejér megyéből jelentek, meglátásértek. Tehát hozzájuk jut el elsősorban, vagy ők az elsődleges célpontjai a kampányainknak, illetve a média szerepléseknek.
0: Látássérülteknek most milyen a helyzetük, hogyha tanulni akarnak? Életkortól függetlenül, mert érettségizni lehet 40 évesen is, hogyha valakinek nem volt korábban lehetősége. Mi a látássérültek, a gyengénlátók helyzete oktatás szempontjából Erdély vagy akár romániai szinten?
2: Hát a Romániában van 7 román nyelvű speciális iskola látássérültek számára.
0: Speciál számokra, gondolom.
2: Igen. Magyar nyelvű

0: évben. Ebből csak 7 járt Kolozsváron, most már csak 2. Időközben a jobb képességű gyerekeket, meg akiknek a szülei is hajlandak voltak, azt megpróbáltuk Budapestre kijuttatni, és hát el is kezdtük 4 gyerekkel, abból már 3 feladta. Tehát itt a távolság, nem egyszerű dolog, dolgok ezek, és nyilván ez is bizonyítja azt, hogy itt van szükség rá, minél közelebb a családhoz, a szülőföldhöz, az otthonhoz.
1: Ez lenne a legjobb megoldás a számukra. És rengeteg lehetőséget nyújtan, ami most nem áll a rendelkezésükre.
0: Így van, de hát vannak pozitív példák is, tehát itt az integrációban is azért ugye itt a legtöbb gyerek, ha a számokat nézzük, a 193 és abból csak 2 Kolozsváron, 1 meg Budapesten, a többinek is valahol tanulnia kellene. Nyilván vannak, akik papíron tanulnak, papíron léteznek és járnak iskolába, de vannak pozitív példák is, tehát ott, ahol a család, a szülő, az iskola közösség, az osztályközösség, a tanárok befogadóbbak, ott azért van siker is. De hát most például most szeptemberben jön hozzánk két látássérült lány, akiknek a kezüket, ahogy tudtuk, úgy fogtuk az elmúlt időszakban, és most már az egyik mesterizett, a másik meg most fejezte be az alapképzést az egyetemen.
1: Ezekből lehet azért meríteni.
0: Kérem?
1: Erőt ebből azért.
0: Hát most a harmadikukat is említsem meg, tehát ez a két lány, ez gyógypedagógus, de ott van Kovács Tamás, aki már eleve a kuratóriumunk tagja, aki most az idén fejezte be a teológiai intézetben, református teológiai intézetben a tanulmányait, igen.
1: Tehát kell a támogatás, kell a pozitív hozzáállás, kell a segítő szándék. A Daimler MC is ezzel rukkolt elő. Az akkor augusztus 1-e, ez nem tudom, szombatra esik, vagy milyen?
2: Augusztus 1-e, persze szombat. Tehát kicsit a programról beszélgetek, igen, azért, igen, egy parányit. Augusztus 1-e szombatról beszélgetünk, 9 órakor lesz a gyülekezés az alapítvány parkolójában, egy kialakult a helyen. Ottan történik egy regisztráció, meg stb., ami szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljunk. Gondoljuk, hogy 10:30 körül elindulunk, és akkor, hogy elmondtam, a megállókkal megtörténik, ami megtörténik, visszaérkezünk ugyancsak az alapítvány, az egyesület helyszínére.
1: Ez hol van? Azért tegyük, mert nem mindenki tudja.
0: Rákóczi Ferenc út 40.
2: Igen.
1: Az IKOSZ beárata mellett.
2: Igen.
1: Ezt már így mindenki tudja.
2: Igen.
1: Még ha nincs is IKOSZ többet.
2: Igen, de hogyha követik az emberek a Facebook oldalunkat, akkor folyamatosan frissítésekkel jelentkezünk meg minden lehetőséget, ahogy már mondtam, meg fogunk adni az embereknek arra, hogy segítsenek. És ezt, még egyszer mondom, ezt minden évben meg fogjuk ejteni, hogyha jó sikerül, ha rosszul, most nem tudom, a rosszul sikerül, az, hogy lehet értelmezni. De nekünk, mondom, az a dolgunk, mint közösségnek, én úgy képzelem, mint Székely udvaron élő, hát Erdélyben egy tevékenykedő, elég nagy közösséget mozgató, és elég nagy erőket képviselő, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, szervezetnek, vagy egyesületnek, vagy motoros klubnak, az a dolgunk, hogy közben segítsünk itt, amellett, hogy jól érezzük magunkat. Most a motoros amúgy különös figurák voltunk mindig ilyen történetben, meg most is látom, hogy...
1: Nem különös, különc inkább, pozitív értelemben.
2: Igen.
1: Csodabogarak, ha úgy tetszik.
2: És mondom, mi ötvözni szeretnénk a jó indulatot, a segítőkészségünket azzal, ami minket képvisel, tehát a motorozás, meg akár együtt bulizás, vagy nevezhessük bármit.
1: A regisztrációs díj szinte szimbolikusnak mondható 50 lei, de az biztos, hogy 100%-ban ez ugye az alapítvány számára lesz.
2: Igen, és az 50 az a minimum, tehát bárki bármit adhat. Tehát
1: ez nincs, az alsó határ.
2: Nincs alsó határ, igen, majd ki kellett találni egy alsó határt azért, hogy könyvelősileg 5-10 lejekkel ne bíbelődjünk, ne bajlódjunk. Szerintük egy 50 lei az nem egy borzasztó összeg, nem, az szerintem megtehető, és reméljük, hogy nagyon sokan meg fognak segíteni ebbe a történetben. Kihangsúlyozom, hogy nem feltétlen motorosokra számítunk, csak mi motoros erőket mozgatunk meg országszerte, meg akár külföldről is, mármint Magyarországról, de attól függetlenül bárki, aki úgy képzeli, az lehetőséget kap arra, hogy segítsen, és részt vehet az indulásnál, az érkezésnél, és a klubházban is szívesen látunk bárkit, aki

0: szereti az ilyenfajta hangulatú bulikat, amiket mi nagyon sokszor szervezünk évente.
1: De említetted a beszélgetésünk elején, hogy jótékonykodni ezzel kapcsolatosan akár már most lehet, ebben a pillanatban is, hogyha úgy, mert hogy van ez a rendezvény, amelynek ez a célja, de gondolom, hogy nem tudom, hogy Csabánál vagy nálad kérdezek rá, hogy ugye azért van az erdélyvakiskola.org honlap, ott biztos rákattint valamire, tehát ha valaki most azt mondja, hogy nem tudom, hogy eszembe jut, akkor én most akarok most segíteni rajtuk. Van erre lehetőség?
0: Tehát a lehetőség az úgy van, hogy nekem is, hogy mondjam, nem csak én intézem a történetet, szerencsére egy elég jó csapat vesz körbe engem, aki nagyon otthon van ebbe a történetbe. Ahogy én tudom, a Csabáik alapítványán bármikor lehet adományozni, tehát ez nem nincs kötve ehhez a rendezvényhez. Abszolút bármikor.
1: Ez a rendezvény felkelti a figyelmet, hogy gyerekeknél lehet segíteni.
0: Így van, pont, hogy nekünk a célunk az volt, hogy jusson el az emberekhez, hogy létezik ez a történet, és érdemes segíteni, és megéri segíteni, és teljesen szép dologról van itten szó. A rendezvény által segítség, amit mi szervezünk, az a Facebook oldalunkat, aki követi ott a folyamat, létezik egy dokumentum, amit ki kell tölteni, és ott van a kontszám, ahova kell küldeni a pénzt. Tehát azért mondom, hogy ezt különbehessük, de a rendezvény kapcsán most nekünk teljesen mindegy, hogyha a Csabáikhoz most egy nagy összeg beérkezik, emiatt nekünk ugyanolyan örömmel fog eltölteni, mint hogy nekünk jön, meg mi adjuk át. Tehát azért mondom, hogy két fele lehet gondolkodni, és ezzel nincsen vége a segítségnek. Tehát kihangsúlyozom, hogy ez a rendezvény, ha lejár, a következő szeptember 1-én is lehet attól adományozni, aki úgy képzelő lehet. És ahogy vettem észre, azért hála Istennek vannak még jó emberek a Földön, és ahogy hallottam, és segítettek már az alapítványnak, ennek is, meg nagyon sok alapítvány, meg segítségre szorú Udvarhely környékén is. Mi most ezt széloztuk ki, de én minden civil szervezetet felkérek arra, hogy ezt azért vegye számításba, hogy a segíteni az nagyon szép és nagyon jó, és nagyon fel tudja tölteni az embert. És hogyha egy kis összeggel egy ember életét meg tudja változtatni, akkor az már nagyon szép.
1: Igazából ezzel a rendezvénnyel próbáljátok felhívni a figyelmet, hogy van egy ilyen ügy, amely segítségre szorul, ti a lehetőségeitekhez mérten segítettek, de ugyanakkor ezzel a figyelemfelkeltés, hogy ez nem elég, amit ti tudtok, itt még nem, sok persze. Kicsit téglát kell összetenni, így de van. Tudjatok róla, mert van egy ilyen.
0: Persze, itt ez a lényeg, figyelemfelkeltő, tehát amúgy is nagyon sokat vonulunk mi motorokkal, tehát tényleg mindenféle történet miatt elindulunk, megyünk 40, 50, 100, 1000 kilométert, találkozókon veszünk részt, kapcsolatokat építünk, és a többi nem megyek mélyen bele, és ezt a fajta közösséget, ahogy én legalábbis az elmúlt 30 évet észrevettem, nagyon könnyű segítségre késztetni. Tehát nagyon könnyen hajlamosak, nagyon hajlamosak arra, hogy a motorozást egybekötik adománygyűjtéssel, vagy ilyesmivel. Tehát ezért ez a mi dolgunk, aztán a többi embereknek a dolga, a segítségkészsége az minket nem tud érinteni. Nekünk ez a dolgunk, mi ezt tesszük 36 éve, és ezt is fogjuk mindig tenni. Úgyhogy jól érezzük magunkat, kihangsúlyozom, mert motorra kössük egybe motorozással.
1: Csaba, ti azért ott vagytok, tapasztaljátok az ilyen jó szándékokat. Néha úgy érzi, van egy ügyvezetője is azért az alapítványnak, Máté Zsolt azért dolgozik rendesen azért, hogy legyenek előrelépések. Tapasztaljátok, kapjátok, érzékelitek a segítő szándékot, legyen az bátorítás szó formájában, verbálisan, vagy akár tényleg anyagi. Ez folyamatos, itt nincs megszakítás, ugye? Csak nem tudom, néha érzitek, hogy akkor egy kicsit ezt most népszerűsítsük jobban a szokásosnál, utána jöhet egy picit csend, ez ilyen, kicsit hullámzik így, mint maga az iskolának az ügye?
2: Hát ugye több variáció volt már az elmúlt években, és mindig erőt adott, és gyakorlatilag újrakezdés, de hát a vége mégiscsak az lett, hogy zöld beruházást szükségeltetik, és teljesen új épület, és erre speciálisan erre tervezve, és emiatt voltak a válságok az alapítvány életében. De mint mondtam már előbb is, említettem, hogy tényleg az ilyen események, a megkeresések, felajánlások, névtelen adományok, ezek tartják bennünk a lelket.
1: Jó, hát akkor így a beszélgetésünk végén egy legyen pozitív gondolat. Te is mondtad, Csaba, hogy a remény hal meg utoljára. Ebben az esetben is nyilván ugyanezt elmondhatjuk. Valami bíztató esetleg, hogy tényleg pozitívan zárjuk a beszélgetés részedről, és akkor Csolek is akár összefoglalhatja, vagy valami szép mondattal lezárja azt, ami még nem kezdődött el. Csaba, kezdjük veled.
2: Hát én először is szeretném ezúton is megköszönni a Daimler MC-nek, illetve Csoleknek a megkeresést és a felajánlást. Hát hajrá! Nem... Ennél szebb, legyenek minél többen, érezzék jól magukat, és legyen egy sikeres esemény.
1: Úgy legyen. Csolek?
0: Én már elmondtam, de megismétlem magam, tehát nekünk nagyon egyszerű a történet, tehát mi amúgy is motorozunk, amúgy is elmegyünk ide, meg elmegyünk oda, most ezt mi összekedtük egy erre a célra szervezett történettel, tehát ennyire egyszerű. Nagyon nagy szeretettel várjuk a régi havereket, új arcokat szívesen látunk. Nagyon látom, hogy fiatal emberek kezdnek el motorozni. Na, őket nagyon szívesen szeretnénk látni már egy ilyen történetbe, mert hogy ők mint a kívül lennének ettől a dologtól, úgy látom én, az is lehet, hogy tévedek, de a rendezvényeinken nem annyira jelennek meg, a klubházban sem annyira jelennek meg. Lehet, hogy visszataszítóak vagyunk, lehet, hogy valami olyan image kering rólunk, ami nem reális. Na most őket nagyon-nagyon szeretném látni a klubházunkban, szeretném látni felvonulni, és szeretnék velük beszélgetni, hogy végül is miről szólt nekünk a motorozás, szól a motorozás, és lehet, hogy neki pont másról szól. Én nem fogunk ítélkezni, nem fogunk semmit tenni. Tehát még egyszer mondom, hogy minden motorost, aki két keréken megy, azt persze betartva a szabályokat meg stb., azt nagyon szívesen lássuk, és talán egy olyan történet veheti a kezdetét, ami szebb lesz a jövőben, mint akár eddig. Lehet, hogy zárkozottabbak voltunk, most nyitani szeretnénk mindenki felé.
1: Hát akkor nálatok is folyamatos ez a munka, hogy azért dolgozni a motorosok megítélésén, a tévhitek lebontásán, barikádok ellenőrzésén,
0: stb. Így van.
1: Tehát akkor jótékonysági poker run augusztus 1-én, szombaton reggel 9-kor, akkor a gyülekezés, ugye?
0: Gyülekezés lesz 9-kor, igen.
1: Az IKOSZ parkolójában. Nem pokerezem, nem tudom, hogy ilyenkor mit szoktak kívánni, jó osztást, jó kezet, vagy te tudtok ebben segíteni?
0: Szinte teljesen mindez. Jó hakni lesz a történetből, tehát még maradnak kérdések, hogy ezt hogy fogjuk megtenni, meg stb., de egyszerű. A legjobb kéz az fog nyerni a Nordic által felhozott 2500 lejt. Ez ilyen egyszerű. Ezzel adunk egy más színfoltot ennek a rendezvények, tehát még egyszerűen teljesen külön van az egész adománygyűjtés, meg ezzel csak szimpatikusabbá szeretnénk tenni, mivel hogy a motorozás egy költséges történet, pláne egy újabban nagyon beütöznek az új motorosok, aminek ránk nem volt jellemző. Tehát nagyon-nagyon nagy pénzeket költenek a biztonságra, meg amire, igen. És ezek nagy költségek, én mai napig nem használok ilyeneket.
1: Akkor inkább amire... eladományozzátok ezt a pénzt.
0: Igen, de hogyha nekik szükségük van, meg egyet is értek vele, tehát a biztonság a két keréken borzasztóan fontos. Nem így értünk mi, attól függetlenül odafigyeltünk, és nem történt, hála Istennek, hatalmas baleset, vagyis na.
1: Viszont mindig úgy éltetek, hogyha kellett segíteni, akkor ott voltatok, úgyhogy én sikeres rendezvényt kívánok, és nyilván gazdag adománygyűjtést. Uraim, köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük a lehetőséget.

0: like music. Sztár reklám.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google

Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

8,5 perc választ el 11 órától. Sok napsütést nem láttunk eddig, ezután sem nagyon fogunk. Ilyen az az idő a mai napon, és amúgy a hét több napja is többnyire ilyennek ígérkezik. Majd meglátjuk, hogy lesz, mint lesz. Az biztos, hogy a legközelebbi találkozónkig nem nagyon lehet reménykedni abban, hogy kisüt a nap, viszont a találkozás reményében igen, abban lehet. Ez pedig legközelebb holnap reggel, már 6 órai kezdettel lehetővé válik. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet. Jön hamarosan kolléganőm Bedő Erika, és vele lesz hallható a Sztár délután, és mint mondtam, holnap reggelig a legjobbakat kívánom. Búcsúzom Richard Marx dalával, itt várok rád! Holnap reggel, right here waiting! A legjobbakat! Ciao!

0: Továbbra is bejárnak a medvék a városba. Megtiltják a közösségi oldalak használatát. Győzött a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A parlament nagy többséggel fogadta el az Emmanuel Macron államfő által is támogatott jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen korlátozást Európában. Az intézkedés célja a gyermekek és tinédzserek mentális egészségének védelme. A törvény nem a családokat bünteti, hanem a közösségi platformokat kötelezi arra, hogy megbízható életkor ellenőrzési rendszereket vezessenek be. Petíciót indított a Declic civil szervezet annak érdekében, hogy a Hidroelektrika a meglévő romániai vízi erőművek korszerűsítésére fordítsa beruházási forrásait az új vagy befejezetlen projektek helyett. A szervezet szerint a 187 működő vízerőmű felújítása olcsóbb, hatékonyabb és környezetkímélőbb megoldás lenne. A kezdeményezést a július 30-ai közgyűlés előtt indították, ahol a vállalat a következő 4 év fejlesztési stratégiájáról dönt. A Declic úgy véli, hogy a korszerűsítéssel akár 7%-kal is nőhetne a vízenergia termelés, ami hosszabb távon a villamosenergia árának csökkenését is elősegítheti. Továbbra is rendszeresen bejárnak a medvék Székelyudvarhely lakott területeire, legutóbb a Széldombon és Kadicsfalván jelentek meg a gyümölcsfák közelében. A Széldombon néhány napja több utcán is átrohant egy medve, a városvezetés a napokban egyeztet a szakemberekkel a medvehelyzet kezeléséről. A megelőzés érdekében megtisztítják azokat a közterületeket, ahol a sűrű növényzet búvóhelyet biztosít a nagyvadaknak, ugyanakkor több elhanyagolt magánterület is vonzza a medvéket. A hatóságok arra kérik a lakókat, hogy minden medveészlelést jelentsenek, hiszen a nagyvadak több városrészben is rendszeresen felbukkannak. Nikos Ordán államfő kihirdette a sportrendezvényekre vonatkozó törvénymódosítást, amely új szabályokat vezet be a romániai stadionokban. A legfontosabb változás, hogy ismét lehet sört árusítani és fogyasztani a lelátókon, de csak legfeljebb 5,5%-os alkoholtartalmú italokat, papír vagy műanyag pohárban. A szervezőknek a felelős alkoholfogyasztásra is fel kell hívniuk a nézők figyelmét. A módosítás emellett lehetővé teszi a pirotechnikai bemutatók szervezését kizárólag engedéllyel rendelkező szakcégek közreműködésével. A szurkolók számára azonban továbbra is tilos fáklyát vagy más pirotechnikai eszközt bevinni és használni a stadionokban. Idegenben győzött a magyar bajnok Győri Eto FC a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. A magyar csapat tegnap este a luxemburgi Atert Bissen vendége volt, a győriek kategórikus 6-2-es győzelmükkel gyakorlatilag eldöntötték a továbbjutás kérdését. A visszavágót jövő héten játsszák. A román bajnok Craiovai Universitatea a bajnokok ligájának selejtezőjében a második fordulóban ma este 8:30-kor a bolgár Levski Sofia vendégeként lép pályára. Ma borús, esős, szeles napunk lesz, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, és kisebb-nagyobb megszakításokkal esők várhatók. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni! Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj! Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
4: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe!
3: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

0: Továbbra is bejárnak a medvék a városba. Megtiltják a közösségi oldalak használatát. Győzött a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A parlament nagy többséggel fogadta el az Emmanuel Macron államfő által is támogatott jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen korlátozást Európában. Az intézkedés célja a gyermekek és tinédzserek mentális egészségének védelme. A törvény nem a családokat bünteti, hanem a közösségi platformokat kötelezi arra, hogy megbízható életkor ellenőrzési rendszereket vezessenek be. Petíciót indított a Declic civil szervezet annak érdekében, hogy a Hidroelektrika a meglévő romániai vízi erőművek korszerűsítésére fordítsa beruházási forrásait az új vagy befejezetlen projektek helyett. A szervezet szerint a 187 működő vízerőmű felújítása olcsóbb, hatékonyabb és környezetkímélőbb megoldás lenne. A kezdeményezést a július 30-ai közgyűlés előtt indították, ahol a vállalat a következő 4 év fejlesztési stratégiájáról dönt. A Declic úgy véli, hogy a korszerűsítéssel akár 7%-kal is nőhetne a vízenergia termelés, ami hosszabb távon a villamosenergia árának csökkenését is elősegítheti. Továbbra is rendszeresen bejárnak a medvék Székelyudvarhely lakott területeire, legutóbb a Széldombon és Kadicsfalván jelentek meg a gyümölcsfák közelében. A Széldombon néhány napja több utcán is átrohant egy medve, a városvezetés a napokban egyeztet a szakemberekkel a medve helyzet kezeléséről. A megelőzés érdekében megtisztítják azokat a közterületeket, ahol a sűrű növényzet búvóhelyet biztosít a nagyvadaknak, ugyanakkor több elhanyagolt magánterület is vonzza a medvéket. A hatóságok arra kérik a lakókat, hogy minden medve észlelést jelentsenek, hiszen a nagyvadak több város részben is rendszeresen felbukkannak. Nikos Ordán államfő kihirdette a sportrendezvényekre vonatkozó törvénymódosítást, amely új szabályokat vezet be a romániai stadionokban. A legfontosabb változás, hogy ismét lehet sört árusítani és fogyasztani a lelátókon, de csak legfeljebb 5,5%-os alkoholtartalmú italokat, papír vagy műanyag pohárban. A szervezőknek a felelős alkoholfogyasztásra is fel kell hívniuk a nézők figyelmét. A módosítás emellett lehetővé teszi a pirotechnikai bemutatók szervezését kizárólag engedéllyel rendelkező szakcégek közreműködésével. A szurkolók számára azonban továbbra is tilos fáklyát vagy más pirotechnikai eszközt bevinni és használni a stadionokban. Idegenben győzött a magyar bajnok Győri Eto FC a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. A magyar csapat tegnap este a luxemburgi Atert Bissen vendége volt, a győriek kategórikus 6-2-es győzelmükkel gyakorlatilag eldöntötték a továbbjutás kérdését. A visszavágót jövő héten játsszák. A román bajnok Craiovai Universitatea a bajnokok ligájának selejtezőjében a második fordulóban ma este 8:30-kor a bolgár Levski Sofia vendégeként lép pályára. Ma borús, esős, szeles napunk lesz, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, és kisebb-nagyobb megszakításokkal esők várhatók. A legmagasabb délelőtt és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
6: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
5: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is hős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Star Rádió.
13: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.
14: Július 22-e van, hát ez egy szép szám egyébként, csak az nem szép az egészben, hogy lassan július végéhez érünk, habár, hogyha ilyen nyarunk van, akkor édes mindegy szerintem, hogy július vagy április van. Egy biztos, hogyha tusványosra készültök ma, akkor gumicsizmát kötelező vinni, és hogyha csak itthon maradtok, akkor ajánlott délutánra is az esőernyő vagy az esőköpeny. Ez már csak ilyen, már a esőt jeleztek a meteorológusok, és be is igazolódott, vagyis esőt hord a szél. Indítunk a következő dallal, már is itt van a Bagosi. Mindenkinek csodaszép délutánt kívánok így szerdára. A mikrofonnál Bedő Erika.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

mostantól, énekelte Rácz Gergő és Orsova Ireni. Hát emlékszem, amikor megjelent 2020-ban ez a dal, mekkora sikere volt, és már is eltelt azóta 6 év. Hát így telnek a napok, már is szerda. Most viszont egy újdonsággal megyünk tovább, a Loco-Loco, a szabadságom alatt, emlékszem, más országban is felcsendült ez a zene. Rádiókban is hallottam, és szerte a világon toplistás zeneként szerepel. Gordó dala? Fél egy lesz másfél perc múlva.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Pink énekelt, takarj be engem napsütésbe, ez volt a dalnak a címe. Hát erre az esős napra valóban jó lesne egy kis napsütéses takaró, de ragyog az ég így is, főleg az ünnepelteknek. Hát köszöntjük a születésnaposokat is, a névnaposokat is egyaránt. Július 22-én a Magdolnákat ünnepeljük. Ez a Magdaléna magyarosodott alak változata ez a név, és rendszerezetté, valamint gyakorlatiassá teszi viselőjét mindenben, amit csinál. Élvezi azt az érzést Magdolna, amit a gondosan elvégzett munka után tapasztal. A tulajdonában lévő dolgokat óvja és ügyel rájuk, így tárgyal sokáig jó állapotban minden családtagjával, barátaival, és mindenére nagyon-nagyon vigyáz. Kiadásaira is figyel, munkájának elvégzése során pedig türelmes és figyelmes, ezt írják a szakértők. Az biztos, hogy türelmes és figyelmes, én még emellé hozzátenném azt, hogy kedves személyiség, barátságos és egy csodálatos kolléganő, hiszen van nekünk is egy Magdikánk, egy Magdolnánk, akit köszöntünk innen nagy-nagy szeretettel. Biztos, hogy hallgatja a rádiót, hiszen minden nap szokta hallgatni. Kívánjuk, hogy legyen még nagyon sok boldog névnapja és csodás napjai természetesen itt velünk. Kovászki meg a Vega pedig az egyik kedvenc, és az új dal természetesen itt van a csónak. Amúgy is szeret Magdika a vizeken járni, hát boldog névnapot kívánunk!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
1: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
6: Star Rádió.
4: Star Rádió.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

DJ Bobo és az Everybody, a retro hangulat biztos, hogy biztosítva lesz Tusványoson. A Csűrben minden éjszaka retro bulival várnak benneteket. Hamarosan hozom egyébként a mai programajánlókat a fesztivált illetően. Tegnap már rengetegen voltak az ismerős arcok és az Edda koncerten, úgyhogy az már jól sikerült a nyitónap, a kezdőnap. Ma már a hivatalos megnyitóra is sor került, úgyhogy a következő órában itt a Sztár délutánban beszélünk Tusványosról, és beszélünk arról is, hogy hamarosan megszervezésre kerülnek a csíkszeredai városnapok. Arról is hozok néhány részletet, de az biztos, hogy nem lesz semmi olyan nagy koncert, ami itt volt Székelyudvarhelyen. De hát mi igazából örülünk ennek, hogy mi már megtapasztalhattuk a városnapi érzést, a hangulatot, és ha tehetjük, akkor természetesen átmegyünk Csíkszeredába is, hiszen ők is itt voltak a Bagosi koncerten. Hozom a híreket, aztán megyünk tovább a Sztár délutánban.

0: Továbbra is bejárnak a medvék a városba, megtiltják a közösségi oldalak használatát, győzött a magyar bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Franciaországban szeptembertől törvény tiltja a 15 év alatti fiatalok számára a közösségi oldalak használatát. A parlament nagy többséggel fogadta el az Emmanuel Macron államfő által is támogatott jogszabályt, amely elsőként vezet be ilyen korlátozást Európában. Az intézkedés célja a gyermekek és tinédzserek mentális egészségének védelme. A törvény nem a családokat bünteti, hanem a közösségi platformokat kötelezi arra, hogy megbízható életkor ellenőrzési rendszereket vezessenek be. Petíciót indított a Déclic civil szervezet annak érdekében, hogy a Hidroelektrika a meglévő romániai vízi erőművek korszerűsítésére fordítsa beruházási forrásait az új vagy befejezetlen projektek helyett. A szervezet szerint a 187 működő vízerőmű felújítása olcsóbb, hatékonyabb és környezetkímélőbb megoldás lenne. A kezdeményezést a július 30-ai közgyűlés előtt indították, ahol a vállalat a következő 4 év fejlesztési stratégiájáról dönt. A Déclic úgy véli, hogy a korszerűsítéssel akár 7%-kal is nőhetne a vízenergia termelés, ami hosszabb távon a villamosenergia árának csökkenését is elősegítheti. Továbbra is rendszeresen bejárnak a medvék Székelyudvarhely lakott területeire, legutóbb a Széldombon és Kadicsfalván jelentek meg a gyümölcsfák közelében. A Széldombon néhány napja több utcán is átrohant egy medve, a városvezetés a napokban egyeztet a szakemberekkel a medve helyzet kezeléséről. A megelőzés érdekében megtisztítják azokat a közterületeket, ahol a sűrű növényzet búvóhelyet biztosít a nagyvadaknak, ugyanakkor több elhanyagolt magánterület is vonzza a medvéket. A hatóságok arra kérik a lakókat, hogy minden medveészlelést jelentsenek, hiszen a nagyvadak több városrészben is rendszeresen felbukkannak. Nikos Ordán államfő kihirdette a sportrendezvényekre vonatkozó törvénymódosítást, amely új szabályokat vezet be a romániai stadionokban. A legfontosabb változás, hogy ismét lehet sört árusítani és fogyasztani a lelátókon, de csak legfeljebb 5,5%-os alkoholtartalmú italokat papír vagy műanyag pohárban. A szervezőknek a felelős alkoholfogyasztásra is fel kell hívniuk a nézők figyelmét. A módosítás emellett lehetővé teszi a pirotechnikai bemutatók szervezését kizárólag engedéllyel rendelkező szakcégek közreműködésével. A szurkolók számára azonban továbbra is tilos fáklyát vagy más pirotechnikai eszközt bevinni és használni a stadionokban. Idegenben győzött a magyar bajnok Győri Eto FC a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. A magyar csapat tegnap este a luxemburgi Atert Bissen vendége volt, a győriek kategórikus 6-2-es győzelmükkel gyakorlatilag eldöntötték a továbbjutás kérdését. A visszavágót jövő héten játsszák. A román bajnok Craiovai Universitatea a bajnokok ligájának selejtezőjében a második fordulóban ma este 8:30-kor a bolgár Levski Sofia vendégeként lép pályára. Ma borús, esős, szeles napunk lesz, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, és kisebb-nagyobb megszakításokkal esők várhatók. A legmagasabb délelőtti és téli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, akció.
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Rickston felvétele a Sztár délután második órájában. Hát elkezdődött tusványos. Írták is, hogy történjen bármi, 35-ödjére is van tusványos, és veletek teljes. A forma ugyan a megszokott, a hivatalban lévő magyarországi miniszterek és államtitkárok száma azonban közelít a nullához, a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor területén. Hát idén zuhogó esőben zajlott hivatalos megnyitó a Lőrinc Csaba sátorban, nincs jó idő, tehát aki tusványosra készül, tényleg esőkabát és gumicsizma nélkül el ne induljon. Sok minden megváltozott a tavalyi szabadegyetem óta, Magyarországon és Romániában is egyaránt hangzott el a megnyitón. Hát ugye Magyarországon földrengésszerű kormányváltás volt áprilisban, Romániában pedig olyan szintű kormányválság alakult ki tavasszal, aminek kevesen látják a végét, és kétségtelenül új korszak előtt áll a 35 éves szabad egyetem is, ehhez képest a tusnád fürdői diáktáborban a megnyitó forgatókönyve gyakorlatilag kőbe van vésve. A szerda délelőtti eseményen áldást mondott Szatmári Szilárd református lelkipásztor, Bíró Attila unitárius lelkész és Bilibók Géza tusnád fürdői plébános, valamint Nagy Adél evangélikus lelkész is. A megnyitón felszólal Dávid Campanelli tábor alapító is, ő egyébként 1989. decemberében 25 évesen járt először Háromszéken, és azóta évek óta visszatért a diáktáborba. Sokszor jelezte, hogy a tusványoszi szabadegyetem számára attól egyedi, hogy itt sosem a jobb vagy a bal, hanem a helyes vagy nem helyes az alapvető kérdés. Ő egy rögtönzött történelmi kiselőadást is tartott a megnyitón, aztán felszólalt Butyka Zsolt tusnádfürdő polgármestere is, aki köszöntötte a tusványosozókat, és azt mondta, hogy reméli, hogy az eső után majd kisüt a nap, ahogy minden völgy után majd hegy következik. Sokan voltak egyébként a megnyitón. Úgyhogy megnyitották most már hivatalosan is, ahhoz képest, hogy már tegnap is rengetegen voltak, hát ugye van, aki ott is alszik, 4-5 napra oda költözött tusnádfürdőre, és van, aki csak a koncertekre, előadásokra látogat el. Ma szerda van, és hát szerdán is vannak bizony-bizony fellépők és koncertek, mégpedig a nagy színpadot kell nézni, hogyha a koncerteket szeretnétek követni. 8 órától fellép a Magyar Banda, és 10 órától pedig Anna and the Barbies fog koncertezni, tehát Pásztor Anna slágereit énekelhetitek együtt. Ha a sárban, ha a fűben, de fel fog szólalni az, hogy kezdjetek el élni. Hát ezzel hangolódunk a ma esti koncertre, aztán pedig az összes sátor ki van írva a tusványos.ro weboldalra, és ezen belül megtaláljátok óráról órára pontosan, hogy melyik sátorban milyen előadást lehet megnézni. Ahogy látjuk, Székelyudvarhely polgármestere Szakács Pál István is már ott van, és előadást tart jelenleg, vagy tartott az elmúlt percekben. Sokan lesznek ott, sokan vannak ott, ha tehetitek, akkor fesztiválozzatok a következő napokban.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Réka csak színésze, az élet a diéd. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

12 után 5 perccel. Ajánlom a csíkszeredai városnapokat, nem ezen a hétvégén lesz, hanem azzal zárja Csíkszereda júliust és megnyitja majd augusztust, hiszen a következő hétvégén, vagyis július 31-e és augusztus 2-a között kerül sor a csíkszeredai városnapokra, és összeállt a nagy színpad programja, lesz 3 este, rengeteg koncert és fergeteges hangulat. DJ-k, zenekarok, nyári bulik, tehát minden este más élményt tartogat a szervezők szerint. Hamarosan részletekkel is jelentkeznek majd a fellépőkről, viszont

Már lehet tudni, hogy kik fognak fellépni, milyen koncerteken lehet részt venni. És már van esemény is készítve a Facebook oldalon, úgyhogy ha rákatintotok a Csíkszeredai Városnapok, akkor ott található minden fontos esemény. Lesz kézműves vásár, lesznek családi programok, filmvetítések, persze sportesemények, néptánc, tematikus beszélgetések, gasztronómiai élmények. Várják mindazokat, akik szeretnének kikapcsolódni. Július 30-a és augusztus 2-a között, tehát ami biztos, hogy lesz, mint koncert, az a No Sugar, az vasárnap fog fellépni az utolsó nap, és Ocsó Mácsó, tehát Ocsó Mácsónak a Jó Nekem című dalát szerintem mindenki ismeri, hogyha nem egyéb a rádióból, akkor az esküvőkről, a különböző ünnepségekről általában az élő zenekarok is el szokták ezt énekelni. De ott lesz a Naked zenekar szombaton, augusztus 1-én, a This Is Us is fellép, és a Magyar Banda is koncertezni fog, akik ma egyébként Tusványoson fognak fellépni. Aki nem megy Tusványosra, elmehet augusztus 1-én Csíkszeredába. És a pénteki fellépőket igazából nem ismerem, de ott leginkább a DJ-k lesznek, úgyhogy a DJ Picit fogom megemlíteni, mert őt biztos, hogy mindenki ismeri, a kolozsvári DJ-t. Pénteken inkább a buliké lesz a főszerep, de nyilván szombaton és vasárnap is lesznek majd bulik. A részletes programot még nem tették közzé, de ezt lehet tudni a koncerteket illetően, ezeken lehet részt venni, és persze napközben is rengeteg program vár mindenkit majd a Csíkszeredai téren. Ocsó Mácsó és a Jó Nekem. Hát akkor szóljon ez a sztár délutánban. Milyen rég hallgattuk itt meg együtt.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
1: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul. Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
7: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.

The Girl Is My Michael Jackson és Paul McCartney felvétele. Érkeznek a matricák Rúzsa Magdolnától, 6 perc múlva pedig érkeznek a legfrissebb hírek Katona Zoltántól ezen az esős szerdán, július 22-én. Kadicsfalván és Szombatfalván járnak a medvék, erről fogunk beszélgetni a következő órában, aztán beszélünk egy picit az utakról is, mert hogy új aszfalt került az árvízben megrongálódott útra Székelyvarság bejáratánál, és hát arról is lesz szó a következő órákban, hogy rekordszámú utast fogadtak az év első felében a bukaresti repülőterek, mindenki utazgatni szeretne és kirándulni. Hát mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést, aki a következő percekben, órákban készül utazni.

0: Emelkedett az üzemanyagok ára, elosztották a nyolcadikosokat, újabb játékvezetői tanfolyam lesz. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ismét emelkedett az üzemanyagok ára. A Rompetrol töltőállomásain 1 liter benzin már 8 lej 78 baniba, a gázolaj pedig 9 lej 70 baniba kerül. A Petromnál és az OMV-nél ennél is magasabb a benzinára, literenként csaknem 9 lej. A hétvégi 9-10 ban is drágulás után ez már az újabb áremelés, és a szakértők szerint további áremelkedés várható. A háttérben a nemzetközi olajpiaci feszültségek állnak, a Brent nyersolaj hordonkénti ára már elérte a 91 dollárt, amit a Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet és az orosz-ukrán háború is befolyásol. 200 ezer lejre bírságolta a Realitatea Plus televíziót az Országos Audiovizuális Tanács. A testület szerint a csatorna márciusi műsoraiban törvénysértő módon népszerűsítette Călin Georgescu volt államfőjelöltet. A hatóság megállapította, hogy a politikust egyoldalúan hősként és mártírként mutatták be, így a műsorok nem feleltek meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek. Emiatt az Audiovizuális Tanács a kiszabható legmagasabb 200 ezer lejes pénzbírságot rótta ki a televízióra. Csak nem minden nyolcadikos bejutott valamelyik választott középiskolába az idei számítógépes elosztáson. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint a jelentkezők 99,89%-a kapott helyet, és több mint 62%-uk az elsőként megjelölt osztályba került. A felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozási iratcsomót abban a középiskolában, ahová besorolták őket. Labdarúgó játékvezetői tanfolyamot szervez Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen a Hargita megyei labdarúgó egyesület játékvezetői kollégiuma. Az ingyenes képzés szeptember 25-én kezdődik és november 15-éig tart. A 6 alkalomból álló tanfolyamon elméleti és gyakorlati ismereteket is szerezhetnek a résztvevők. A szervezők legalább 14 éves fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a labdarúgás és a játékvezetés iránt. A jelentkezés online történik, további információ a 0752 5281 00-as telefonszámon kérhető. Kisorsolták ma délelőtt a férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportjait. A szabadkártyával induló Veszprém az ausztrál Sydneyvel csap össze a selejtezőben, továbbjutása után a Füksze Berlinnel, a házigazda egyiptomi Al Ahlival és a kuwaiti Burgannal találkozhat. A férfi kézilabda klub VB szeptember 24-én kezdődik és október 1-jéig tart Egyiptomban. Borúságboltra, esőre, megélénkülő széljárásra számíthatunk térségünkben ma délután. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Megéheztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Töplistás dal volt ez is, még mindig. És töplistás hír volt néhány napja az árvíz okozta károknak is Varságon. Most viszont már kevés nyoma maradt az elmúlt héten keletkezett árvízkároknak, ahol javában zajlanak a helyreállítási munkálatok. A település bejáratánál, ahol 50-60 méteren rongálódott meg a 138 bélyelzésű megyei út, miután a borospatak kiöntött, ugye, és hordalékkal töltötte meg azt, már nagy erőkkel dolgoztak a Hargita megye tanácsa által létrehozott útkezelő vállalat munkatársai. Feltörték a megrongálódott aszfaltot, és igyekeztek elegyengetni a talajt. Birobarna Botond megyei tanácselnök is megszólalt. Elmondta, hogy segítséget kaptak a vízügyi hatóság szakembereitől, így sikerült némileg rendbehozni a borospatak medrét. Az útkezelő vállalat munkatársai el is kezdték hétfőn a munkát, ezen a héten pedig mindenképp újra fogják aszfaltozni a problémás útszakaszt. A tisztségviselő pedig megjegyezte, hogy szerencséjük volt, hiszen a víz nem tett kárt az út alapjában, így egyszerűbben megoldhatják majd a gondokat. A község polgármestere is felszólalt, Pál Lajos, aki elmondta, hogy több helyen rongálódott meg a 143-as községi út, de azt saját és bérelt gépeikkel mostanra már sikerült is rendbe hozni. Hát tudni kell a varsági akról, hogy azért mindig összefognak és gyorsan orvosolják a problémákat. Nem csak újra kövezték a problémás szakaszokat, hanem az eltömített sáncokat is újra ásták, és az elkövetkező időszakban a Sólyomkőre vezető 141-es úton és annak mellékutcáin zajlanak majd a javítások. Hát a tört követés a gépeket az önkormányzat majd biztosítja, de azt szeretnék, hogy a helyreállítások közmunkában a lakókkal összefogva lennének elvégezve. Szerencsére pedig náluk még nem ment ki divatból, hogy a lakók lapátot ragadnak a közért, így most is bíznak a segítségükben. Le a kalappal Varság előtt, és hát reméljük, hogy ilyen károk nem lesznek itt udvarhelyszéken többet a következő időszakban. Ez a valóság sajnos. New Level Empire és Dérhen érkezik a folytatásban.

3 lesz 4 perc múlva, mindenkinek kitartás továbbiakban is a munkához, szerda van, hétközepén járunk, július 22-e van. Hát reménykedünk, hogy árvíz az már nem lesz ebben a szezonban, sőt, még jövőben sem, és abban is reménykedünk mindig, hogyha nyár van, hogy a medvék is elkerülnek bennünket, és azok sem lesznek, de hát továbbra is gondot jelentenek sajnos a medvék széke udvarhelyen, noha a Rózsa és a Szent Imre utcák környékén végzett terület tisztítások segítettek szerencsére, a Széldombon és Kadics falván még mindig feltűnnek a nagyvadak, és hát ebben az időszakban inkább ugye a gyümölcsfákat dézsmálják, és a bokros sűrű növényzettel benőtt területeken rejtőznek el. A párzási időszak az végre lejárt, és némileg azért megcsappant a medvék miatti 112-es segélyhívások száma, viszont ez nem azt jelenti, hogy nem járnak már be a nagyvadak városunkba, ugyanis takarítani kell a bebokrosodott területeket, néhány napja több utcán is átrohant egy medve például a Széldombon, ami miatt értesítették a hatóságokat, sikerült előzni, de van rá esély, hogy az újra előbukkan és veszélyt jelent majd az emberekre. Ugyanis Dávid Endre alpolgármester el is mondta, hogy a közelben van egy nagyon bebokrosodott magántulajdonban lévő terület, amelyet ki kellene takarítani, hiszen az kiváló élőhelyet biztosít a medvéknek. És természetesen más telkeken is vannak hasonló gondok itt a környéken. Az egyik ilyen helyszínről jött ki a Templom utcába is, emlékeztek a városnapok idején a hárombocsos anyamedve, amely egy fiatal párra támadt rá. Hát ezeket mérlegelve hamarosan majd felszólítást is fognak kapni a tulajdonosok, hogy végezzenek takarítást a földjeiken. Ha eddig nem tették meg, akkor most már felszólításra kell, hogy megtegyék. És igazából még korai azt mondani, hogy bevált a területek megtakarítása, de tény, hogy az utóbbi időben azért nem voltak gondok. De lesznek, hogyha eddig nem voltak, mert a gyümölcsfákról lakmároznak, és vannak esetek, amikor ezt nem jelentik be a lakók, többször megjelentek a medvék, például a kadicsfalvi, fenyő és a Rét utcák közelében is. Utóbbi helyszínen rendszerint már csak a nagyvadak nyomait fedezik fel a gazdák, akiknek gyümölcsfáiban tettek kárt a medvék, úgyhogy azért jönnek-mennek. Ezen kívül a Szejkefürdőn és a második Rákóczi Ferenc utca végében is találkozhatunk medvékkel, ott ugyanis úgynevezett vadösvények találhatók. A Szejkefürdőn a városháza lekaszáltatta, kitakarította a közterületeket bízva abban, hogy mérsékelhetik a nagyvadak jelenlétét. Ilyen munkálatokra azonban nincs lehetőségük a magántulajdonban lévő telkeken, mint például a második Rákóczi Ferenc utcán, úgyhogy a magántulajdonban lévő telkeket tessék lekaszálni a tulajdonosoknak. Már ez is nagy segítség lenne. Habár, ahogy ismerjük a medvéket, lehet az lenne a válasza, hogy fütyülök rád, érkezik a Desperado 2010-es nagy slágere.

Sean Paul and Mario Scream Bandit felvétele. Hamarosan érkeznek a reklámok előtte, viszont belefér még a Purple Disco Machine-dal is. Nézzük az időjárást, egy icipicit 16 fok van jelenleg Udvarhelyen, hát ez nem túl sok. Érezzük is, hogy nincs azért az a kánikula. Bőven elfért ma rajtunk a hosszú nadrág és még a Jacky is. Na de hát, holnapra is egy kis esőt még jeleznek a meteorológusok 22 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel. Éjszakánként igencsak hideg lesz, hűvös lesz a reggeli órákban is. Csupán 9-10-11 fokra lehet számítani a következő napokban. Aztán pénteken is csak 20 fok napközben, szombaton már 23, na-na, haladunk felfele, vasárnap már 27 fok. Ennek viszont kimondottan örülünk hétvégére. Jó idő várható itt a térségben is. Napsütés. Hétfőtől viszont ismét érkezik egy kis eső, csapadék, hétfőn és még kedden is talán, de aztán, amit hoz augusztus, annak szerintem mindenki nagyon fog örülni, hiszen már július 30-án és 31-én 28-29 Celsius fokunk lesz, ragyogó hétágra sütő nap, és augusztus 1-től pedig már 30, akár 31-32 fokot is jeleznek ide Székelyudvarhelyre, úgyhogy lehet készíteni majd a fürdőruhákat augusztus 1. napjaiban, valamint július utolsó napjaiban. A strandolási hangulat garantált, és még az időjárás is hozzájárul ahhoz, hogy talán barnuljunk a nyár harmadik hónap. Rise érkezik a 2022-es dal, aztán hamarosan itt lesznek a hírek is.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

0: Emelkedett az üzemanyagok ára, elosztották a nyolcadikosokat, újabb játékvezetői tanfolyam lesz. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ismét emelkedett az üzemanyagok ára. A Rompetrol töltőállomásain egy liter benzin már 8 lej 78 baniba, a gázolaj pedig 9 lej 70 baniba kerül. A Petromnál és az OMV-nél ennél is magasabb a benzinára, literenként csaknem 9 lej. A hétvégi 9-10-ban is drágulás után ez már az újabb áremelés, és a szakértők szerint további áremelkedés várható. A háttérben a nemzetközi olajpiaci feszültségek állnak, a Brent nyersolaj hordonkénti ára már elérte a 91 dollárt, amit a Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet és az orosz-ukrán háború is befolyásol. 200 ezer lejre bírságolta a Realitatea Plus televíziót az Országos Audiovizuális Tanács. A testület szerint a csatorna márciusi műsoraiban törvénysértő módon népszerűsítette Călin Georgescu volt államfőjelöltet. A hatóság megállapította, hogy a politikust egyoldalúan hősként és mártírként mutatták be, így a műsorok nem feleltek meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek. Emiatt az Audiovizuális Tanács a kiszabható legmagasabb 200 ezer lejes pénzbírságot rótta ki a televízióra. Csak nem minden nyolcadikos bejutott valamelyik választott középiskolába az idei számítógépes elosztáson. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint a jelentkezők 99,89%-a kapott helyet, és több mint 62%-uk az elsőként megjelölt osztályba került. A felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozási iratcsomót abban a középiskolában, ahová besorolták őket. Labdarúgó játékvezetői tanfolyamot szervez Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen a Hargita megyei labdarúgó egyesület játékvezetői kollégiuma. Az ingyenes képzés szeptember 25-én kezdődik és november 15-éig tart. A 6 alkalomból álló tanfolyamon elméleti és gyakorlati ismereteket is szerezhetnek a résztvevők. A szervezők legalább 14 éves fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a labdarúgás és a játékvezetés iránt. A jelentkezés online történik, további információ a 0752 5281 00-as telefonszámon kérhető. Kisorsolták ma délelőtt a férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportjait. A szabadkártyával induló Veszprém az ausztrál Sydneyvel csap össze a selejtezőben, továbbjutása után a Füksze Berlinnel, a házigazda egyiptomi Al Ahlival és a kuvaiti Burgannal találkozhat. A férfi kézilabda klub VB szeptember 24-én kezdődik és október 1-ig tart Egyiptomban. Borúságboltra, esőre, megélénkülő széljárásra számíthatunk térségünkben ma délután. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Elindult egy újabb sztár délután óra, pontosabban a negyedik. Hát ebben az órában jó híreket fogok hozni, mármint a mozizással kapcsolatban, de a rossz hír az a jóban, hogy nem Székelyudvarhelyt érinti még egyelőre ez a hír, csak Kolozsvárt, Marosvásárhelyt és a csíkszeredai mozit, de hogy milyen filmet fognak vetíteni, azt is hamarosan elmondom. Eric Clapton érkezik, ezzel indítjuk a mai műsort, mai műsornak a negyedik óráját pontosabban, még a reklámok előtt.

0: like music. Star reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Székely Udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely Udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

van csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Na, micsoda felvétel. Hát azért voltam elfoglalva, mert vendégek, látogatók érkeztek a Sztár Rádió stúdiójába, és nem tudtam hamarabb megszólalni. Hát képzeljétek, felkerestek bennünket, az előbb betoppant egy család, és a hölgy Hajni, ő széke udvarhelyi, viszont Atlantában élnek, Amerikába költözött, és ott alapított családot, és most elérkezett a férjével, valamint a legkisebb gyerekével, Nikolettával, akit beszerettek volna mutatni nekünk, és el szeretnék küldeni a Sztár Rádiónak Nikoletta első zenéjét, első dalát, amit ő írt egyébként, és szeretnék, hogyha itt a Székelyudvarhelyi Rádióban is felcsendülne majd Nikoletta felvétele. Hát holnap mondtuk, hogy jöjjenek vissza, és csinálunk vele egy ilyen kis promo részvideót, hogy ti is megismerjétek, akkor majd nyilván kiposztoljuk a Sztár Rádió Facebook oldalára, és természetesen majd a Nikoletta zenéjét is be fogjuk játszani itt a 100.8-on. Hát azt mondták, hogy pop stílus, úgyhogy szeretjük mi a popot itt a Sztár délutánban, vagy akár a Vekkerben is. A lényeg, hogy büszkék lehetünk, hogy székelyudvarhelyi származású család próbálkozik, és zenéket ír, zenéket szerkeszt, és énekel ott, a messzi távolban, Amerikában is. Phil Collins és a feldolgozás 3:30 után.

Feel the Fire, Jamina, a magyarországi DJ, és a nagyváradi Tolvaj Renáta énekesnő közös alkotása. 4:06. Nos, hát ígértem nektek, hogy hozok egy jó hírt, hogy ismét filmvetítés lesz, és ismét elhozzák, műsorra tűzik Erdélyben azt a filmet, ami óriási nagy sikert aratott. Hát ha egyet találhatnátok, szerintem egyből tudnátok. A Hogyan tudnék élni nélküle című filmet fogják újra műsorra tűzni Erdélyben, és rendhagyó módon immár harmadik alkalommal kerül vissza az erdélyi mozik műsorára. A magyar zenés vígjáték sokunk kedvence, a film vetítései előtt pedig ezúttal a folytatás első több mint 3 perces exkluzív részletét is le fogják vetíteni, tehát a második részből is már láthatunk egy kis ízelítőt. A bemutatásokat követő harmadik évben is ismét műsorra kerül most 2026-ban, aztán azt nézzük meg, hogy hol vannak a helyszínek. Már több erdélyi moziban tűzték műsorra. A kolozsvári, marosvásárhelyi és brassói Cinema City mozikban lesz ismét levetítve ez a film. Tehát Brassó, Vásárhely, Kolozsvár. Aztán ott lesz a jövő hétfőtől, július 27-től a csíkszeredai moziban is a film, tehát a csíki moziban is meg lehet majd tekinteni. A szervezők szerint várhatóan további mozik is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Kérdés, hogy a

Kell udvarhelyi mozi fog-e csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, vagy az a legnagyobb kérdés, hogy akkor végül is ki lehet jelenteni azt, hogy Székelyudvarhelyen van mozi egyáltalán, van, ami csatlakozzon? Hát nem tudom, én nagyon bízom benne, hogy Udvarhelyen is még legalább meg tudjuk nézni jó párszor ezt a filmet. Aztán a rendszerváltás utáni időszak legnézettebb magyar filmjéről beszélünk, hát hogy ne szeretnénk, meg amúgy is nyár van, a történet pedig, a filmbeli történet egy nyári kis vakációról szól a Balaton partján, és amikor most a Balatonon nyaraltam, akkor nagyon sokszor eszembe jutott egyébként jó néhány képkocka, ami a Balaton parton játszódik, és a Balaton parton lett forgatva, hát imádtam azt a nyári hangulatot, ami a 90-es években van felidézve, és a 90-es évekről szól, és így mai gyerekként is, balatoni gyerekként, amikor ott vagy szabadságolsz, akkor eszedbe jut a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar zenés vígjáték. Úgyhogy igen, ezen a nyáron meg lehet nézni július végétől az erdélyi mozikban is ismét, úgyhogy ha tehetitek, akkor menjetek mozizni Demjén Ferenc legismertebb slágereire épülő filmet, kötelező megnézni mindenkinek. És hát nyilván akkor, hogy a Demjén által legkedveltebb zenékről szól a Kuplung zenekar jó néhány dala is, a Kuplung zenekar pedig Marics Petiről és Ember Márkról szól, valamint ott van Kirádi Marcell is. Hát ők hárman azt hiszem, hogy ismét történelmet fognak írni, ami a stílusokat illeti, mert már megjelent egy közös saját daluk, és hát megvan az a dal is itt a Sztár délutánban, ami konkrétan ott csendül fel a filmben.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

Az a híres Ferrari a James Hype-nak. Hát aztán Ferrarival is lehet majd száguldozni az észak-erdélyi autópálya két szakaszán. Úgy néz ki, a határidő előtt még megnyílhat. Ez a szakasz a Bisztra-Terebes-Bihar autópálya szakasz kivitelezője szerint a munkálatok a tervezetnél gyorsabban haladnak, így elképzelhető, hogy a 28,55 kilométeres részt már idén decemberben át fogják adni a forgalomnak. A szerződés szerinti határidő 2027 májusa, de a jelenlegi ütem alapján a kivitelező szerint akár 5 hónappal korábban is megnyithatják az utat. És a kivitelező szerint az egyik műszaki kihívást a nagyon magas töltések jelentik, amelyek több tucat tömörített rétegből állnak, és időre van szükségük a természetes ülepedéshez. A másik Bihar megyei stráda szakasz a Berettyó-Széplak-Bisztra-Terebes közötti 26,35 kilométeres rész kivitelezője. A konstrukciérbású, a szerződés szerinti határidő pedig 2026 decembere. És el is mondták, hogy az autópálya szakasz 80%-ban már el is készült. Az aszfaltot szinte a teljes szakaszon leterítették, és jelenleg a szalag korlátok felszerelése és egyéb kisebb munkálatok vannak hátra. Hát jó lenne, hogyha minden stráda szakasz ilyen gyorsan elkészülne, ha bár nem tudom, mondhatjuk-e azt, hogy gyorsan, így 2026-ra várjuk még az autópályákat Romániában, épp a szabadságom alatt, amikor Svájcban voltam, hát komolyan mondom, hogy ég és föl, tehát soha, de soha nem fogjuk mi utolérni Svájcot, az 100%. Amilyen autópályák és stráda szakaszok vannak kialakítva úgymond az Alpok mellett és a hegyek között, az valami eszméletlen. Tehát az, hogy Románia nem tud kialakítani alagutakat kellőképpen a Kárpátok között és Kárpátok alatt, az már tényleg az országot minősíti 2026-ban. Hát olyan autópálya részeken mentem át Ausztriában és Svájcban is, valamint még Olaszországban is, hogy hát rendkívüli, fantasztikus látvány volt. Tehát azt látni, hogy ott vannak az Alpok, és te ugyanúgy mehetsz jó nyugodtan, és úgymond idézőjelesen száguldozhatsz az autópályákon. Azt Romániában nem tudom, hogy mi valaha meg fogjuk-e érni, de jó lenne, hát ugye álmodozni szabad, és a remény is utoljára hal meg.

0: Emelkedett az üzemanyagok ára, elosztották a nyolcadikosokat, újabb játékvezetői tanfolyam lesz. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ismét emelkedett az üzemanyagok ára. A Rompetrol töltőállomásain egy liter benzin már 8 lej 78 baniba, a gázolaj pedig 9 lej 70 baniba kerül. A Petromnál és az OMV-nél ennél is magasabb a benzinára, literenként csaknem 9 lej. A hétvégi 9-10-ban is drágulás után ez már az újabb áremelés, és a szakértők szerint további áremelkedés várható. A háttérben a nemzetközi olajpiaci feszültségek állnak, a Brent nyersolaj hordonkénti ára már elérte a 91 dollárt, amit a Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet és az orosz-ukrán háború is befolyásol. 200 ezer lejre bírságolta a Realitatea Plus televíziót az Országos Audiovizuális Tanács. A testület szerint a csatorna márciusi műsoraiban törvénysértő módon népszerűsítette Călin Georgescu volt államfőjelöltet. A hatóság megállapította, hogy a politikust egyoldalúan hősként és mártírként mutatták be, így a műsorok nem feleltek meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek. Emiatt az Audiovizuális Tanács a kiszabható legmagasabb 200 ezer lejes pénzbírságot rótta ki a televízióra. Csaknem minden nyolcadikos bejutott valamelyik választott középiskolába az idei számítógépes elosztáson. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint a jelentkezők 99,89%-a kapott helyet, és több mint 62%-uk az elsőként megjelölt osztályba került. A felvételt nyert diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozási iratcsomót abban a középiskolában, ahová besorolták őket. Labdarúgó játékvezetői tanfolyamot szervez Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen a Hargita megyei labdarúgó egyesület játékvezetői kollégiuma. Az ingyenes képzés szeptember 25-én kezdődik és november 15-éig tart. A 6 alkalomból álló tanfolyamon elméleti és gyakorlati ismereteket is szerezhetnek a résztvevők. A szervezők legalább 14 éves fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a labdarúgás és a játékvezetés iránt. A jelentkezés online történik, további információ a 0752 5281 00-as telefonszámon kérhető. Kisorsolták ma délelőtt a férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportjait. A szabadkártyával induló Veszprém az ausztrál Sydneyvel csap össze a selejtezőben, továbbjutása után a Füksze Berlinnel, a házigazda egyiptomi Al Ahlival és a kuvaiti Burgannal találkozhat. A férfi kézilabda klub VB szeptember 24-én kezdődik és október 1-jéig tart Egyiptomban. Borúságboltra, esőre, megélénkülő széljárásra számíthatunk térségünkben ma délután. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszlágerek és...

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: kedves áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
0: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Le-

0: 100.8.
1: Sztár Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Július 22-én is itt vagyunk a Sztár délután utolsó órájában. Hát a szerda az esőről szól, tusványosan is. Folyamatosan szemerkélő, időnként erősebben eleredő eső fogadja a tusványosozókat ma, és talán még holnap is az lesz. Írták is, hogy az előrejelzések szerint az esti órákig hasonló időjárás várható, így aki a Magyar Banda vagy az Anna and the Barbies koncertjére készül, lehetőség szerint készüljön esőkabáttal és gumicsizmával. Az a jó öreg gumicsizma általában tusványoskor mindig előkerül július utolsó napjaiban. De egyébként meg azt látjuk a videó felvételeken és a fényképeken is, hogy vannak azért, sokan vannak, nyilván sokkal jobb hangulat lenne, hogyha 28-29 fok lehetne, vagy csak az a kellemes 24-25 fok, de ragyogó napsütés, tiszta égbolt, sármentes, esőmentes fesztiválterület. Nyilván akkor a fesztivál is sokkal jobban telik, de hát ez van, ahogy szokták mondani, ezt kell szeretni. A holnapi koncertet illetően azt tudni kell, hogy csütörtökön Horváth Tamás koncert lesz este 8-tól, és a holográf is fellép, mégpedig 10 órai kezdettel tusványosan a nagy színpadon. Ha valaki pénteken szeretne menni tusványosra, akkor este 8-kor Maszkura és a Tücsökraj koncertjén vehet részt, és este 10-től 4-es street koncert lesz, szombaton pedig Szabó Balázs bandája este 8-tól, és Kovalszky meg a Vega este 10-től. Emellett pedig nem csak a koncertekre lehet elmenni, hiszen rengeteg előadás van, többféle sátor várja a fesztiválozókat, úgyhogy ezeket az előadásokat is nézzétek meg a tusványos.ro weboldalon. Hogyha már holnap Horváth Tamás, akkor hozok egy Horváth Tamás dalt, gondolkodom, hogy melyik a kedvenc felvételem tőle. Ugye vannak azért már frissebbek, vannak 2016-os, 2017-esek is, de én úgy gondolom, hogy legyen egy ismertebb, mégpedig a Megyfa 2018-as alkotás, holnapra hangolódik.

Csak boldog lenni, ennyit szeretnék, hát ezt mondhatná bárki szerintem. Énekelte többek közt Bagosi Norbert és Pásztor Anna, valamint a Margaret Island-től Lábas Viki. Hát Pásztor Anna ma este fog énekelni Tusnád fürdőn, élőben. Rekordszámú utast fogadtak. Az év első felében a bukaresti repülőterek, épp olvastam a mai nap folyamán, hogy több mint 8,45 millió utast szolgált ki. 2026 első 6 hónapjában a bukaresti Henri Coandă és az Aurel Vlaicu nemzetközi repülőtér, és ez 5,08%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és új forgalmi rekordnak számít. Egyre többen repülnek Bukarestből. Az év első felében pontosan azt is leírják, hogy 8.459.576 utas fordult meg a főváros két repülőterén. A légi forgalom növekedése pedig a repülőgép mozgások számában is megmutatkozott, hiszen január és június között képzeljétek, több mint 68.000 fel- és leszállást regisztráltak. Ez nagyon sok. 3,37%-kal több, mint 2025 első 6 hónapjában. És hogy még nincs pénz kirándulni, repülni. Na jó, ezt azért nem mondom, mert sokszor olcsóbb a repülőjegy, mint hogyha eltaxiznánk például Fenyétre is vissza. Úgyhogy igen, elég olcsók a repjegyek. El lehet kapni, mondjuk úgy, van szerencse ahhoz. Bogdan Mündrescu, pontosan,

más városok is, ahonnan lehet repülni. Mi pedig repülünk tovább Deniz Lloyd és Robin Schulz felvételével. Itt lesz Switch Disco is, és hogyha már repülőtérről beszéltünk, akkor meghargatjuk Korda Gyuri bácsitól a repteret.

FM 108. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

Reptér, hát ez az egy elég népszerű helyszín most a nyár folyamán. Pár óra alatt akár álmaink helyén is lehetünk, és van, hogy olcsóbban oda juthatunk, mint például szárazföldön. Viszont, hogyha Last Frequencies bulira mennétek, a belga lemezlovas bulijára, akkor ott a helyetek az Untold Fesztiválon augusztus 8-a és 9-én, mert hogy 8-án éjszaka lesz, ha jól tudom, Last Frequencies, és a Sztár Rádió műsoraiban is elég gyakran felcsendülnek a belga lemezlovas alkotásai. Szeretjük őt! 2015-ös toplistás dal, emlékszem, hogy még valamikor akkor ez volt a csengő hangom, mikor egyetemista voltam Kolozsváron, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ezt a felvételt, és nagyon-nagyon fogjuk szeretni holnap is az összes felvételt a Sztár délutánban, hiszen legközelebb már a holnapi Sztár délutánban találkozunk, reggel 6-kor pedig Csaba vár benneteket nagy szeretettel egy jó kis ébresztő műsorral, a kollégák pedig Tusványosra utaznak, és onnan fogunk majd néhány előadást közvetíteni nektek, pontosabban megnézhetitek, visszanézhetitek egy-egy beszélgetést a YouTube csatornánkon. Az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál, kívánok továbbra is kellemes délutánt, kitartást a munkához, és balesetmentes közlekedést mindenkinek a későbbiekben. Szép estét majd!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul. Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

0: Emelkedett az üzemanyagok ára, elosztották a nyolcadikosokat, újabb játékvezetői tanfolyam lesz. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ismét emelkedett az üzemanyagok ára. A Rompetrol töltőállomásain egy liter benzin már 8,78 baniba, a gázolaj pedig 9,70 baniba kerül. A Petromnál és az OMV-nél ennél is magasabb a benzinára, literenként csaknem 9 lej. A hétvégi 9-10 banis drágulás után ez már az újabb áremelés, és a szakértők szerint további áremelkedés várható. A háttérben a nemzetközi olajpiaci feszültségek állnak, a Brent nyersolaj hordonkénti ára már elérte a 91 dollárt, amit a Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet és az orosz-ukrán háború is befolyásol. 200 ezer lejre bírságolta a Realitatea Plus televíziót az Országos Audiovizuális Tanács. A testület szerint a csatorna márciusi műsoraiban törvénysértő módon népszerűsítette Călin Georgescu volt államfőjelöltet. A hatóság megállapította, hogy a politikust egyoldalúan hősként és mártírként mutatták be, így a műsorok nem feleltek meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek. Emiatt az Audiovizuális Tanács a kiszabható legmagasabb 200 ezer lejes pénzbírságot rótta ki a televízióra. Csak nem minden nyolcadikos bejutott valamelyik választott középiskolába az idei számítógépes elosztáson. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint a jelentkezők 99,89%-a kapott helyet, és több mint 62%-uk az elsőként megjelölt osztályba került. A felvételt nyerti diákoknak július 23-a és 28-a között kell benyújtaniuk a beiratkozási iratcsomót abban a középiskolában, ahová besorolták őket. Labdarúgó játékvezetői tanfolyamot szervez Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület játékvezetői kollégiuma. Az ingyenes képzés szeptember 25-én kezdődik és november 15-éig tart. A hat alkalomból álló tanfolyamon elméleti és gyakorlati ismereteket is szerezhetnek a résztvevők. A szervezők legalább 14 éves fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a labdarúgás és a játékvezetés iránt. A jelentkezés online történik, további információ a 0752 5281 00-as telefonszámon kérhető. Kisorsolták ma délelőtt a férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportjait. A szabadkártyával induló Veszprém az ausztrál Sydneyvel csap össze a selejtezőben, továbbjutása után a Füksze Berlinnel, a házigazda egyiptomi Al-Ahlival és a kuvaiti Burgannal találkozhat. A férfi kézilabda klub VB szeptember 24-én kezdődik és október 1-jéig tart Egyiptomban. Borúságboltra, esőre, megélénkülő széljárásra számíthatunk térségünkben ma délután. A legmagasabb hőmérsékleti értékek ma délután 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinil padlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
6: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
5: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: szegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
4: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
3: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
5: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!
10: Sztár Rádió!

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparket, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music. Sztárreklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
1: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

veszük, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?